0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple.
1: Mémelés. Manga faszi, középen, vagy ilyen, igen. Olyasmilyen ilyen igen, kartún, oké.
2: Okay. És rácsodálkozik egy lepkére, aha. Örömmel, és itt a mémben a manga faszi megtestesíti a szülőket, és a pillangó pedig, ja most így lefordítva, igen, hogy a mentális betegség klasszikus
1: jelei,
2: és hogy ez a lustaság?

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
1: So, 3, 2, 1, go!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Radio Kapitāl.
1: Un azt mondom rádió, te azt mondod...
2: Lamacsún.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún rádió.
3: Na mi van még?
2: Tech felhő ajánló.

0: Ez az a meccsú hangja.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: A Macsó Rádiót az italműhely szponzorálja.
1: Ez itt a Lakmacsó. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Pipás Pista, férfiként. Pipás a nagyszüleitől örökölt tanyán élt magányosan. Igen erős testalkata és ereje miatt a környéken híres és hírhet volt, a helyi kutyakaparó csárdában külön asztala volt, és a monda szerint sok férfit egy kézzel földhöz vágott. A környékbeli gazdák szívesen alkalmazták napszámosként hihetetlen teherbírása miatt, elmondások szerint kétszer annyit tudott dolgozni, mint mások. Egy gazdasszony név szerint Pampuskáné a csárdában megkereste Pistát, és azt kérte tőle, hogy a sógorát, Dobák Antalt ölje meg, mert a felesége nyűgnek tartja, egészsége rossz, gyermeket nemzeni nem tud, és egy fiatalabb béreslegény tetszett meg az asszonynak, így a férje csak útban van. A nemváltás motivációi csak részben ismertek, saját elmondása szerint a magasabb napszám reményében öltözött férfi.
2: Lamacsó Rádió.
3: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!
4: Mémelés. Egy fickó nagybőgőzik, és így a feje látszik csak meg a nagybőgőnek a nyaka.
2: És oda van írva.
4: Hogy Jazz Music Stops. És a címe a képnek Dude, cancer is so easy to beat. I'm already at stage 4.
5: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
0: Ilyen hangot ad ki az Illuminati.

0: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zanatos, mint a lahmacsun.
2: Tíkat, szöcske, kóla, 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ez a dalmat.

0: Macsón!
1: La Macsón Rádió.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag.
2: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Vanuatu, Vatikán, Venezuela, Vietnám és Wales nemzeti himnuszait egyszerre.

A lakmacsunk, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Lamacun Rádió. Lamacun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lamacun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Lamacsun Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozhatnád

0: török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.

0: Hello, hello Magyarország, ez itt a String Theory, a tenisz magazin, Lórival és Petivel, és a vendég...
1: Szabó Gábor.
0: Mennyire fedjünk föl? Gergő, Gergely, mehet vezetéknév is? Bevállalod? Beleállsz?
1: Persze.
0: Pápai Gergely, nagyon-nagyon-nagyon örülünk, hogy eljöttél.
2: Az Y-os pápai.
0: Az Y-os, az arisztokrata.
1: Igen, van egy másik valamilyen átlátszó, vagy nem tudom, hol valami.
2: Na tessék, tehát még át is, igen, át is mehetne a dolog, ugye át is hallható lenne, úgyhogy jó ez így.
0: Jó ez így?
2: Jó ez így, aha.
0: Jó, akkor
2: az Y-nál.
0: Akkor maradhat mindenki. A izék rendben vannak a moderátorok, te meg én? Vagy?
2: Igen, igen.
0: Ez a hetedik adás, ilyesmi. És egy... ilyen kicsit az leírja, hogy perszónákat, tehát egy ilyen vendéges műsor lett ez a String Theory, és ilyen szerintem tök érdekes perszónákat hívunk. Bocsánat, hogy így hogy egy ilyen most egy dobozolva vagy, egy personifikálva vagy, mert ugye minden ember egy perszóna végül is. Úgyhogy ezt hagyjuk is. Szóval te egyébként mérnök vagy, szóval kezdjük ott, és mindenki, aki valahogy ide bejön, az vagy tud teniszezni, vagy szereti a teniszt. Arra figyelni fogunk, hogy ez a kettő együtt ne teljesüljön? Ez lehetne egy ilyen arszpolitika, nem?
2: Hát, igen.
0: Lehetne. Igen. Csak azért, mert van egy... van
2: azért
0: egy
2: próbáljuk, én azt mondom, egyszer azért próbáljuk, hogy milyen az, aki tud is teniszezni, és ért is hozzá. Tehát ugye nagy egység.
0: Ja, várjál, arra nem gondoltam, hogy aki tud teniszezni, az lehet, hogy mindig, tehát a szükségszerűen ért hozzá.
2: Nem feltétlenül.
0: Nem feltétlenül, mi? Aha. Nem. De valószínűleg,
2: mert
0: aki
2: nem
0: tud teniszezni...
2: tud róla beszélni, igen. Vagy nem tud reflektálni.
0: Meg hogy mérjük, hogy tud teniszezni.
2: Meg olyan szempontból reflektálni, mint ahogy mi szeretnénk, hogy reflektáljon, ez megint más dolog.
0: Meg hogy mérjük azt, hogy tud valaki teniszezni. Mitől tud?
1: Bemondásra.
2: Hát figyelj, hogyha van valami...
0: Vagy volt ezerbe?
2: Volt-e valami rankingje, nem tudom, versenyzet.
0: Volt ezerbe, jaj.
1: Vitt volna a Real Madrid.
2: Ja, volt ezerbe, igen.
0: Micsoda?
1: Vitt volna a Real Madrid 2000-be, de...
0: Ja, ez a izé, a...
2: Ez klasszik, igen. Igen. Csak besérültem, és tudod, nem, és nagyon rossz lett. És
0: vagy a tranzitív. Tehát mindenki ismer olyat, aki megverte a Tommy Haast. Van egy ilyen tézis, és akkor így véve, tehát érted, akkor így hoppolva mindenki tud teniszezni. Szóval a teniszfen, és... szóval a teniszfen, hogy a teniszfen az érte a teniszhez, az megint egy másik filozofikus kérdés, de Gergő, tehát az nem túlzás azt mondani, hogy te tenisz barát vagy, ugye?
1: Abszolút, hát én szerintem talán az összes Djokovic meccset megnéztem, amit adnak a tévébe, én nem tudom, egyszer rákattantam, tehát akkor kezdhetjük ezzel is, hogy miért gyukolok én a Djokovicnak. De egész úgy kezdődött, hogy meg 90-es évek elején elkezdtem kivágogatni a TV újságból az ilyen kis képeket. Nyilván akkor még nem játszottak, amit én csak néhány éves volt. Én néztem, hogy ez a van ilyen hosszú hajú csávó, és nagyon vicces ruhákban van. André Agassinak hívták, és azt belagadtam egy ilyen könyvbe, és akkor így nem csak őt, mint én Bud Spencer, meg ilyen hülyeségeket ragozgattam, mert szerettem mindent gyűjteni.
0: És hány éves voltál?
1: 90 valahányban volt. Azt tudom, hogy amire első
0: jó, szóval nem tegnap, láttam, nem tehát tegnap nem egy éve volt. Igen.
1: Michael Cheng és Pete Sampras meccset láttam, és emlékszem, hogy nagyon nem tetszett nekem a Sampras, hogy ott egyfolytában izzadt, mondjuk én is egyfolytában izzadok, de hogy...
2: Akkor még nem izzadtál.
1: De akkor még nem izzadtam annyira, igen, igen. És akkor valahogy így...
0: Mi ő izzadós volt a Sampras?
1: Nagyon, neki valami extra izzadt.
0: Tényleg.
1: Így húzta le ilyen
0: izzadt. Igen, na jó, de azért mert nem volt csuklószorítója, meg fejpántja.
2: Ez igaz. De a pólója ilyen nagyon izzadt.
0: Zidánosan?
2: Van erre valami? Pólóban jött le erre, ez nekem is rémik. Ugye ezek a nagy bő pólók voltak akkoriban divatosak, ugye a 90-es években. Behozzáteszem, szerintem az Agassi az tényleg egy ilyen, nem egy izadékony ember volt.
1: Igen, ő más volt, és kettő között volt a különbség, úgyhogy igen, a nyáladzósnak hívtuk a Sampras-t, és akkor az Agassi volt, aki szimpatikus volt, meg hát mindenféle idióta ruhák voltak rajta, azt tetszett, és nyilván gyerekként nekem csak annyi volt, hogy de jól néz ki, és akkor lukkoljunk neki. Úgyhogy egész így kezdődött, és akkor ilyen szakmai alapon kezdtem bedrukkolni, emiatt az Agassinek, mikor láttam a meccseket. Úgyhogy így történt, hogy aztán az összes Agassi meccset, amit lehetett, azt megnéztem. Emlékszem, mentem be így.
2: Nem, ez így kezdődik így szerintem, nem? Szóval, hogy kell valami...
0: Na és akkor a Djokovic híd az, hogy? Az
1: igen,
0: nem...
1: igen, azt a szép lassan, ugye, amikor Agassinek már lefele ment a szekér, akkor jött fel a Federer, és nekem ő sem volt szimpatikus, meg a nagyon hülyére ajnározták, és mondom, én just se fogok neki drukkolni, akkor is. Tehát én egyszer választok egy embert, akkor kitartok mellett, most is a Milánra drukkolok, de hát minek? Szóval, hogy én így voltam vele, hogy nekem a Federer nem tetszik, és akkor jött még a Nadal is, meg még kevésbé se tetszett, és akkor úgy tetszett, hogy az Andy Murray, meg a Djokovic, akkor jöttek föl, mondom, ez a két srác, ez sokkal szimpatikusabb, tehát, hogy így mindig valahogy így nehéz útjuk volt, hogy át kellett legalább az egyikükön rágni magukat, ahhoz eljussanak a döntőig, tehát hogy a Nadalt meg kellett venni, utána a döntőbe játszassál a Federerrel egy idő után, és akkor ezzel mindig valahogy elbuktak egy darabig, de olyan, ilyen népmesei hősként lehetett.
2: Most nem egy ilyen, nem tudom, ilyen személyiségtesztként, de hogy vagy van benned egy ilyen, hogy akkor az underdognak, mert ez picit ez a...
1: Van bennem, biztos.
2: Hogy mindig az underdogot választod?
1: Igen, ilyen lehet. Meg...
2: Mert olyat, tehát őszintén szóval én most nagyon örülök, hogy találkozom egy Djokovic fannal, mert én nem találkoztam még nagyon.
1: Még gondoltam, hogy ez egy ilyen ritka faj.
2: Tehát tulajdonképpen ez már... Ez
0: mondjuk te azzá lettél, szóval itt van egy ilyen...
2: Ezt akartam mondani, hogy én most bevallom, hogy én most neki fogok szurkolni a Wimbledonba, ami egyszerűen furcsa, hogy egy ilyen mondat elhagyja a számot, de hogy tényleg, na, bocsánat.
1: Igen, én is öregkorán is megszerettem a Federert, úgy voltam vele, hogy akkor nyerje meg, nem tudom, amikor éppen a Djokovicnak voltak ilyen problémák 2016-17 táján, akkor nagyot ment még egyszer az öreg, és akkor én is nagyon drukkoltam neki, meg utána is, meg előtte is, hogy akkor megtanultam tisztelni, vagy nem tudom, így az időskorára.
0: Figyeljetek, ez most egy ilyen kicsit egy ilyen gót nosztalgiába mentünk át, kéretlenül, erre, hát úgy kéretlenül, vagy hogy mondjam, tervezetlenül, ami egyébként mindig valid téma, tehát a gót téma az mindig valid, és kicsit szóljunk a nyitó trackről, mert a minden igaz, és picit ilyen skizó, hogy most minden igaz azok, hogy volt-e nyitó track, vagy sem, ennek megvannak a médiatechnikai okai, de minden igaz, Martin Solveig szólt, amit te kértél, te hoztad, nagyon köszönöm én is, lehet, hogy Lóri, te is köszönöd, azt nem tudom, de hogy ezt így visszahoztad a tudatba, vagy nekem lehet, hogy még az is lehet, hogy Susan bele hoztad a tudatomba ezt a videót, nem tudom, hogy mennyire, tehát hogy csak amnézia, vagy valahogy így lekerült így a, nem tudom, kitörlődött. Mindenesetre Martin Solveig és Dragonet számáról van szó, 2011-et írunk.
2: Fit Bob Sinclair, nem?
1: Így van.
0: És Fit Bob, igen, Bob Sinclair az egy másik ilyen French hero, és akkor ők ketten, nézzétek meg, egy karosz meccset játszanak, és ott is megjelenik a Djokovic úr.
1: Két hősöm, mert a Monfisz két, a másik. Monfisz
0: és Djokovic feltűnik. Egy elképesztően boomer termék, így most, szerintem akkor is nem. Tehát ez, hogy akkor se lehetett ez már edgy, tehát már akkor is ilyen cringe dolognak, vagy nem tudom. De most szerintem amúgy, tehát most így 20-26-ban nagyon szórakoztató.
2: Annyira nem, mert az egy kevés ilyen tenisz zene van, vagy ilyen, nem tudom, hogy
0: meg... Ja, úgy értve, jó.
2: Illetve, hogy a Roland Garroshoz kötődik, hát
0: végülis... Jó, de ez a match, ez az, hogy néz a csaj, aki bejön neked, és akkor te egy ráturbózol, és aztán meglátod, hogy...
2: Jó, de kicsit az én ironikusom van ez megmutatva. Szóval mindenkinek ajánljuk, hogy nézze meg a klipet.
0: És döntsétek el, hogy ebben mennyi az irónia.
2: Van egyfajta játékosság, szerintem van irónia, meg a karakterek is, hogy ilyen kis szerencsétlenek, tehát hogy ilyen kis bénák.
0: Hát igen, jó, tehát jó ember vagy, a jó ember az rosszban is jó, tehát, de nem, tényleg biztos, hogy azért ez egy finomabb termék, ami...
2: Én se látom már finomnak most egyébként, tehát, hogy valószínűleg akkor még úgy nagyjából ülhetett, de...
0: Igen, tehát ez is egy sok réteg van itt, hogy most 11, igen.
2: Volt, az 15,
0: arra mindjárt visszatérünk, hogy mikor volt, csak még annyit, hogy amit én mindenképpen elismernék ebben a termékben, hogy tenisz játékilag korrektül van összerakva, nem? Tehát ez a két faszi lehet, hogy tényleg együtt mondjuk egy ideje már játszanak, meg a Solveig most ennek kapcsán, hogy elküldted nekem ezt a gemet, láttam, hogy ő talán ott is volt a Monfils búcsúztatáson, és ő, vagy nem tudom, valószínűleg ott volt a stadionban, de ha nem is, Instán osztott ilyen, nem osztott, hanem posztolt egy olyat, hogy kösz az óriási...
2: Valószínűleg nem ők csinálták.
0: Igen.
2: Viszont kérdezzük meg a szakértőnket, hogy neki milyen érzéseket, értelem, nem tudom, milyen értelmezéseket hozott elő ez a...
1: Aha. Nem vagyok bölcsész, úgyhogy nem fog mélylélektalma belemenni.
0: Tehát, hogy kapja egy mankó kérdést, te is válaszolsz, Lóri, csak nem tudom, hogy meg tudtad-e állni, hogy meg ne nézd, de hogy 11, tehát téged direkt nem vontunk be. 2011, ugye most ez az adás szezonálisan egy Garrosz és Wimbledon közötti ilyen teniszvilág, nem tudom, helyzetjelentés egy picit. A kérdés az 11, mi történt a Garroszon, mondjuk a döntő elég, meg a Wimbledon döntő, hogy van-e rekollekciód.
1: 2011, hát nyilván Garroszon biztos a Nadal nyert. nem lehet mellé lőni.
0: Korrekt.
1: És Wimbledonban, hát akkor szerintem lehet, hogy azt már a Djokovic nyerte.
0: Jó vagy. Ezért vagy itt. Ezért vagy itt. Szóval én ezt nem, tehát ezt nem így tudom így csuklóból, mint te, hanem megnéztem. Valóban a Rafa nyert, a Federert verte 4-ben.
2: Ugye volt egy híres negyed döntője a Djokovic-sal, ami ugye gyakorlatilag az volt a mondás, akkor már szerintem legalább 6-szor vagy 7-szer verte meg a Nadalt 2011-ben, ez a nagy áttörésével, és ott a negyed döntőben a Federer állítja meg egy szerintem valahol legjobb, talán szerintem egyik legjobb salakos játékával, és biztos, hogy a legjobb Roland Garros meccsével 5-szetben. Nézzétek vissza a ilyen highlightjait, tehát olyan egykezes, volt egy nagyon híres ilyen egykezes fonákja, amit így visszatett egyenesbe, amivel gyakorlatilag ott eldőlt a meccs. Mondjuk így visszapöckölte, droppolta, egy ilyen hatalmasat játszott, és gyakorlatilag azt nem mondom, lejátszotta a Djokovicot, mert nagyon jól játszotta a Djokovic, de a Federer nyert a végén.
0: Így került a döntőbe.
2: Igen, és volt egy ilyen mondás utólag, hogy ha nyer ott a Djokovic, akkor a Djokovic nyeri a Roland Garrost, és lehet, hogy az egész Nadal éra hamarabb leáldozik, vagy le tud áldozni, vagy a fene tudja, persze, mert aztán ugye tudjuk, hogy máshogy alakult az élet, de hogy meg nincs is értelme ennek, de hogy úgy ez egy fontos forduló volt, hogy így tulajdonképpen azért a Djokovicnak azt hiszem, hogy körülbelül vagy 70-80 közé teszem azt a meccs számát, amit nyert ebben az évben, valahol volt legtöbbet, és ez volt ott az a kevés vereség, amit tett elszenvedett.
1: Köszi. Ez nem volt.
0: Nekem se volt már, meg ez nagyon-nagyon érdekes, mármint jó fullos adalék, hogy akkor ez ugye a Federerről ez egy ilyen alapvetés, hogy ő azért ott csalakon azért szenvedőse volt, egy garossza van, és akkor itt meg történt egy olyan, hogy igazából ilyen Grand Slam győztes szinten játszott
2: abszolút,
0: ott.
2: Abszolút.
0: És akkor a Wimbledon pedig a Rafa ellen nyerte a Djokovic 11-be.
1: És ki volt az elődöntőbe? Még játszott a Federerrel, valahogy biztos. Mert akkor gondolom, az már olyan időszak, hogy a Murray is ott az első 4 volt. Tehát ugye mindig ők játszották a elődöntőket 4-en. Az már szerintem talán az a korszak lehetett, de nincs nálam semmi.
0: Igen, nálam is kevés van, a professzor úr majd segít nekünk. Hogy ahhoz mit szólsz, Gergő, hogy az mindig egy ilyen, pláne hozzászoktunk ahhoz, lehet, hogy most már meg erről is szeretnélek majd titeket kérdezni, hogy mit gondoltok erről.
2: Hogy látom egyébként, tehát a Congától kapott ki egyébként 11-be a Federer.
0: Uh-huh. Ja.
2: És Rafa pedig Andy Murray-t verte.
1: Aha.
2: És akkor a Djokovic Congán, ugye Djokovic jutott túl, és akkor így.
0: Jó tippelti, hogy ott tólálkodott.
2: Elég fasza egy év lehetett, mert tök izgi, most így visszatekintve.
0: Hogy ugye új Grand Slam győztes van, ami a Big mondjuk 4 vagy 5 érában az egy ilyen volt így szökő évente volt egy vagy se. És akkor most egy másik éra van, és akkor itt is kiment a divatból ez az új Grand Slam győztes. És most új Grand Slam győztes.
1: Én olvastam ezt is, hogy akkor most a Big Three van, vagy nem tudom, a Zverevvel, és azért kicsit azért mosolyra görbült a szám, szóval azért nem gondolnám, de azért az óriási tett, hogy végül is sikerült végigmenni ezen az úton. Azok után, hogy a két fő esélyes kiesett, meg aztán Djokovicot is ide a Fonseca eltakarította.
0: Ki volt a két fő esélyes?
1: Hát a két verseny,
0: jó, hogy az egyik első indult. De hogy szerinted lesz, akkor ez egy izé lesz, ki volt? Del Potro volt ilyen Van Slam Wonder, ugye?
1: Aha.
0: A Medvegye egy is egyet is, nyert,
1: igen,
0: nem?
1: Egyet nyert. Djokovic ellen.
2: Szóval, de, hogy... Mondjad.
0: Mondhatod, hát te is, hogy ki...
2: Egyszerűen az, tehát az, hogy tényleg a Zverev egy nagyon furcsa karakter minden szempontból szerintem, és szóval, hogy az, hogy most nyerni tudott, az kellett az, hogy tényleg mindenki eltűnt. Tehát, hogy, és még ezt a meccset is épp, hogy nyerte meg. Tehát, hogy valahogy egyszerűen az, hogy ő Roland Garros nyerjen, vagy hogy egyáltalán Grand Slamet nyerjen, ez szerintem ez nem reális elvárás vele szemben. Nem azért, mert nincs meg a tenisz, egyszerűen nem, mint versenyző, szerintem ezt nem tudja ő ezt valahogy.
1: Passzív, nem? Nekem az az érzésem mindig így.
2: Én nekem is egyébként.
1: Bepasszívodik.
2: Igen, meg tehát, hogy egyszerűen most, ha most ilyen tenisz technikai vagy szakma, vagy ilyen tenisz szakmailag nézzük, szerintem például a szervája nem tud mindig olyan lenni, ami, tehát sokszor a szervájával veszti el, tehát gyakorlatilag második szervája ilyen hihetetlen gyenge tud lenni, remegős, pontosan remegős, nem erős, nem tud játékba lenni, tehát hogy, és iszonyú hullámvölgyekben tud, tehát hogy két szetben ott megvan, ott tényleg mindenkit meg tud venni, de az, hogy ott egy ilyen ötszettesben szerintem, tehát hogy nem a Koboli van ott, hanem lehet, hogy egy Fonseca, akkor szerintem a Fonseca megveri, tehát hogy aki egy, most lehet, hogy a Fonseca megint nem volt jó példa, de hogy valami nagyon agilis játékos, egyébként a Koboli is akarom leírni, csak
0: érdekes, hogy ezt mondjátok.
2: Őszintem a játékhoz képest a maximumát nyújtotta most legalábbis, tehát.
0: Most az, hogy ugye ő ez az ötödik Grand Slam döntője, ugye? Tehát ő hatodik. Volt négyszer, én úgy, 4+1, vagy lehet, hogy már a hatodik, én úgy emlékeztem, hogy négyszer volt döntőben. És tényleg ez a passzív, nekem is ez volt vele a baj, hogy passzív. Tehát amikor emlékszem arra, a team az első döntőjére, a team Zverev, ott te védted meg, Lóri, szerintem jól védted meg, hogy akkor nem volt senki, vagy nem, lehet, hogy a mással dumáltam erről, hogy akkor az egy szellem meccs volt, ugye, az egy koronavírusos időszak volt, és hogy akkor azt hiszem, hogy igen, mással beszéltem erről, és akkor ez tényleg fair azt mondani, hogy amikor nincs ott senki, akkor tényleg, mert emlékszem, hogy az ilyen löbbölgetés volt az ötödik szett. Tehát fostak mind a ketten ilyen maxra, volt, és igen. Borzalmas
2: izé. Közben nagyon durván megsérült a team igazából.
0: Ja, a team meg izé volt, húzta a lábát, vagy nem tudom.
2: Játszott már.
0: És ott tényleg azt éreztem,
2: tehát az indokolt, hogy ott
0: ja, hogy ő alibizett. Jó, de az, hogy tényleg, amikor nincs ott izé a közönség, akkor tényleg lehet, hogy nem húzod meg azokat az extrákat.
2: Nem értek egyet, mert a Nadal és a Djokovic fantasztikus.
0: Igen, játszott. Ez egy kurva jó döntő volt a Garros.
2: Ugyanabban az évben, vagy egy évvel később.
0: Azért igazad van, ez egy jó kontra. Minden esetre én azt látom, tehát a két fő kritika az ereven, hogy passzív, és hogy megremeg a szervája, én szerintem mind a kettőt tök jól meg tudta reparálni, és én azt látom, hogy tehát én úgy vagyok vele, hogy time will tell, hogy ő hogy most tényleg big 3 lesz-e vagy sem. Én szerintem nagyon, és azt se láttam, hogy igazából eltakarította az embereket maga elől úgy, hogy szettet is elég vesztett, nem? Így a döntőig kb. És a Mensziket meg úgy lesimázta kb. Úgyhogy a Menszik meg ilyen brutál játékkal simázta a Fonsecát. Szóval, hogy én azt láttam, hogy én azt érzem, hogy egy ilyen gép lett. Így darálja az embereket, kibaszott mélyen játszik, meg is húzza most már, nincs gyengéje. Hát a tavaly ősszel emlékeztek, hogy a Alcarazzal miatt játszott a indoor szezonban, nem is tudom hol, Párizsba vagy hol. Tehát olyan, hogy max kellett az Alcarazzal, és akkor tényleg piken játszott a faszi. Úgyhogy nem tudom, én lehet, hogy valamit, de az is tény, hogy nem tudom, mikor Sinner meg simázta.
2: Mindig hullámzó a teljesítmény. Tehát most megnéztem a statisztikát, a Sinnerrel 14 meccset játszottak, és 10-szer nyert a Sinner, és 4-szer az Zverev, és az elmúlt 9 meccsüket a Sinner nyerte. Tehát, hogy egy ilyen dominanciát, ha most ezt így egymás mellé tesszük, a Big 3-ból, akkor vagy Big 4-ből, hát ritkán volt, hogy valaki ennyire rossz lenne a statisztikája valamelyikkel szemben, tehát valahogy úgy, ez meg azt mutatja, hogy valahogy még sincs ott teljesen, tehát ez katasztrofális, ahogy nem nézed. A jelenkori legjobbal ezt tudja játszani. És ugye volt benne rendszemdöntő, kétszettes meccs, mindenféle dolog, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak egy bizonyos, nem tudom, körülmények között borításon, nem mindegy.
0: Ja, let's see. Én a döntőt is úgy néztem, hogy ajándék.
2: Nekem ő nagyon nem az emberem, szóval, hogy nem csak a játéka miatt, hanem ezt az ő figuráját, ugye. Tehát és most ugye ez egy érdekes dolog, nem muszáj be belemenni, hogy a Szabó Gábornak volt két cikke is erről, hogy akkor az Zverevnek ez az ügye, ez mennyire releváns, mennyire nem. Én azért azt gondolom, hogy olyan szempontból az, hogy ez a csávó azért, tehát, hogy nem tudja lemosni azt a problémát, hogy tulajdonképpen nem vált felelősséget ezekben az ügyekben. Ugye itt arról van szó, hogy két barátnő és az a kapcsolatban beli erőszakkal vádolta őt meg. Ugye mivel nem jutott tárgyalásig ugye egyik ügy sem.
1: Megegyeztek, nem?
2: Megegyeztek, a másikat végül is ejtette, vagy valami hasonló volt. De azért ez, olyan véletlenül nem történnek ilyen dolgok. Tehát, hogy... és nyilván nem arról van szó, hogy és egyáltalán nem ezt akarom mondani, hogy akkor valakit örökre el kell tiltani, meg nem tudom, közhivatalt, meg ne szerepeljen, nem tudom. Viszont ha nem vállalod a felelősséget, tehát ha te kiállsz és azt mondod, hogy az meg elcsesztem, csináltam hülyeséget, vagy van egy per, ahol ez valahogy így, nem is kell ezt kimondani, hanem van egy ítélet, amiben van egy felelősségre vonás,
0: de várjál, akkor ez lehet szerintem tisztelt. Most bizonyítva van, vagy nincs bizonyítva? Nem követtem.
2: Tehát tanúvallomás van erről, vagy nem tudom, tehát vád van. De mondjuk kettő, tehát hogy...
0: Jó, hát nem tudom, nem erre szokták mondani, minek a védelme?
1: Ártatlanság.
2: Ez akkor érdemlen, nem, az akkor lenne, hogyha ha ez... per lett volna ebből. Tehát, hogy ez így szerintem nem. Tehát sose lesz ebből, sose tudja ezt lemosni ezáltal.
0: Na jó, de azért nem lett per, mert a másik fél is azt mondta, hogy jó, akkor megdumáljuk pénzbe.
2: Hát eszméletlen összeget fizetett.
0: Na jó, de hogyha a másik fél azt mondja, hogy...
2: Ez teljesen mindegy. Hogyan, de az egyértelmes, itt nem tehát a másikkal szembeni okozott kár, nem csak erről van szó, hanem itt általánosan egy...
0: Értem, csak mi van, tehát hogyha most ördög ügyvédéznénk, aztán tényleg ezt valahogy zárjuk karanténba ezt, mert ez valószínűleg messzire visz, de hogy ördög ügyvédje mondhatja azt, hogy na jó, hát lehet az, hogy két csaj ki akarja használni a helyzetet, tehát lehetne ez... elméleti lehetőség van erre, nem?
2: Van, de hát hogyha így lett volna, akkor miért nem vállalta a pert?
0: Ja, akkor miért adott pénzt? Mert az vagy mind a kettőnek pénzt adott, vagy mi?
2: Nem, hogy az
0: van?
2: Egyik esetről nem tudok, a másik esetben pénzt adott. Pénzt, akinek, ugye az anyja, a gyerekének az anyja is.
0: Ja, értem, és akkor azt mondod, hogy ez eléggé az irányba, vagy azt sejteti, hogy vaj van a füle mögött, mert különben nem mondaná azt, hogy itt van egy rakat pénz.
2: Azt.
0: Aha. Ja, hát ez fair to say.
1: Nem tudom, hogy most mennyire kapcsolódik ahhoz, hogy mennyire jó játékos vagy, érted, hogy én nem tudom, hogy a Szabó Gábor miért rúgózik ezen, pláne, hogy két cikket is.
2: Ebbe igazad van, viszont például az, hogy megnéztem, hogy milyen a komment erdő, ami alatta van, és gyakorlatilag csak ilyen áldozathibáztató megszólások vannak, tehát hogy minek ment oda, miért volt biztos, hogy csak pénzt akartak, egészen vállalhatatlan egyébként. Tehát valahogy ez számomra úgy leképez valamit arról, hogy Magyarországon ennek az ügyeknek a kezdés, és nem azért mondom, mert én ennek van óriási bajnoka lennék, de van egy érzékenységem erre, hogy azért ez furi. Vagy hát tényleg, amit az emberek reagálnak erre, azt szerintem teljesen vállalhatatlan, és azért ebben vannak precedensek Magyarországon, tehát az, hogy mondjuk hogyan tekintünk a sportolóra, ő milyen szereplője a társadalmunknak, milyen értéket ruházunk rá, ebben ugye nyilván nem a vádló, vagy a, hogy mondjam, a, itt, itt a a szenvedő alany mellé fognak állni az emberek, hanem azt mondják, hogy ez sportváltozó animus. Bocsánat, például volt egy a Pásztor István válogatott kézlabdázónak volt egy ügye, egy 80...
1: Motorbaleset?
2: Motorbaleset, 80 körüli éves bácsit ütött el, gyorsanhajtással és járdán. Uh-huh. Végül kapott, tehát elítélték, de aztán felfüggesztette...
1: Meg is halt.
2: Ha. És felfüggesztették, végül elengedték őt egyébként, és gyakorlatilag nem kell ülni a börtönbe, nem volt börtönbe. Uh-huh. Szóval ugye ez egy ilyen magyar társadalomról beszélünk, 16 év NER után. Én azt hiszem, hogy ez... Na mindegy, szóval... Ez most már messzire vezet,
1: elnézést kérek. De ez még NER előtt volt, ez még nagyon régi cucc, elnézem én is.
2: De az ítélet hirdetés az nem. Az, ja, igen, az a tízes, igen, tehát ez nem annyira régi sztori amúgy. Uh-huh. Igen. De igen.
0: Jó, de mondjuk az, hogy a...
2: Most ez kicsit nagyobb...
0: Nem, amúgy, tehát ez izé, ez jó és mint rossz téma, úgy jó téma, hogy rossz téma, és fontos téma, és ha megvannak az infók, akkor erről lehet meg fontos beszélni. Valószínűleg azért itt ugye van az a kommentfal, ami kicsit ilyen magyar nép lelket kódolja, vagy így mutatja be, de az egész ügy ugye az nem egy magyar ügy, hanem nemzetközi, vagy inkább német jogi ügy, ugye? És az, hogy ott engedték azt ezt, tudom, hogy az volt, a né... az egyik az biztos, hogy német, szerintem mind a kettő igen, német igen, ilyen igen, jogterület. Most ez meg megint tényleg nagyon mély kérdés, hogy miért engedi a jog az, hogy akkor ezt így meg lehessen állapodni peren kívül. Igen, meg ez, hogy ez is nem, amit te bedobtál, Gergő, hogy akkor külön választani a magánéletet és a sportteljesítményt, azt se tudom, az is egy bonyolult téma.
2: Ugye itt most azért még egy mondat csak, ugye azért az vertek itt a biztosítékot, hogy ugye gyakorlatilag őt nem lehet kérdezni ebben az ügyben. Tehát, hogy most is volt a...
0: Ja, volt egy
2: visszaszólt a Roland Garroszot, hogy ő erről nem válaszol, mert hogy így elmegy. Tehát, hogy azért ez így van lereagálva, azért ezt is tegyük hozzá. Szerintem akkor kerekítsük le. És menjünk át egy másik fontos kérdésre. Ti mennyire jeleztétek, azt nem is tudom, hogy korszakváltónak, de hogy valami... Mégis igen, szóval mennyire éreztetek korszakváltónak ezt a Roland Garrost? Most nem az Zverev felől nézve, hanem negyed döntős szereplők, és nyilván itt esetben a korukra értem, és nem tudom. Tehát, szóval, hogy látszik-e már az, hogy milyen lesz a jövő tenisze ebből?
1: Hát azt nem tudom, hogy ki lesz a harmadik meg a negyedik, itt a két nagy mellett, tehát hogy a két új nagy mellett, úgymond. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a Mensik, vagy nem tudom, hogy kell Mensik, mondani, Mensik, ugye? Mensik. Aha, hogy például a Mensikbe bíztam, hogy ő lehet, meg ugye ez a Fonszéka gyerek. Én azt néztem a Djokovic meccsen, hogy na jó van, ezt most Mensik, beárazzák, ezért gyorsan kétszett, és aztán utána szép lassan így láttam, hogy így elfogynak az ötletek, és ez a sász meg mindent beütött, nem tudom, tényleg őben minden megvan, amiben az velebben nincs, meg vagy nem tudom, tehát hogy bevállal bármit, és úgy előtte volna magad Djokovic, és csak így nézett, hogy ilyeneket én szoktam, vagy nem tudom, de ő szokott ilyen porzósakat.
2: És rövidítések, mennyit igen. rövidített, ja. Már bocsánat, szará rövidített a Djokovicot.
1: Ja, hát igen, tudta, hogy
2: tudta, hogy az nem,
1: nem fog.
0: De egyébként nagyon, most egy kicsit úgy olyan ilyen értetlenül állok azelőtt, hogy a Zverevet mennyire máshogy látjuk, mert emlékszem, amikor például a bokáját törte, igen. Hát akkor dominálta a Nadalt. Emlékeztek?
2: Abszolút.
0: Kurva jól játszott.
2: Azon a meccsen, igen, ez egy és borított meccsen, tehát hogy egy tetováltó behúz, igen.
0: Szóval, hogy ez a...
2: Tetős meccsen, igen.
0: Na mindegy, let's see, mert most ez biztos, hogy ez egy ilyen, lehet egy ilyen gátszakadás.
2: Tudod, bocsánat, hogy most megint ezt effekt. Mondom, igaz, de a Dimitrov, ugye tavalyi Dimitrov-Sinnerrel, és akkor azt mondod, hogy hát ez is része a tenisznek, hogy nem töröd a bokádat, nem az ő hibája, de hogy basszus.
0: Ja, csak a, ja, az igen, és a Dimitrov tény, hogy nyert, nem tudom, VB döntőket, de
1: egyet, kettőt nyert.
0: Hogy... Igen, de hogy nem volt Grand Slam döntő közelébe sem, hogy elődöntőben volt a Dimitrov, vagy nem tudom, de hogy azért kicsit alma körte, de let's see, szóval az mind, nem tudom, valid, hogy neki vannak ezek a gyengi, de én pont azt gondolom, hogy itt a Garros után itt lehet, hogy valami beérett, meglátjuk.
2: Szerintem azért nem, mert hogy például most is kikapott, és ez szerintem tipikus ilyen zverevi dolog.
0: Na de hol kapott ki? Tehát, hogy, mármint, hogy melyik ponton és kitől szoros harmadik szetbe, tehát nem az, hogy összefos, nem szétes, nem esik szét.
2: Ez igaz, jó, oké. Jó,
0: és úgy, hogy megnyert egy Grand Slamet 11 héttel előtte.
2: Tudod, Nadal ezt vitte, tudod, szóval, hogy ezeket hozta.
0: Tehát... Nadal első indult Halléban. Ja, szerintem azért
2: ment Halléban. De Queensben igen, és ott volt, hogy nyert. Minkor Queensben nyert,
0: nem, nyert. Sokat nem ment Queensben.
2: De azért ment. De.
0: Igen?
2: De mindegy, jó.
0: Fia, egy héttel azután, de igaz, hogy ilyet, szóval, hogy azért láttunk már ilyet, csak most nem egy 20 pluszas Grand Slam bajnokot láttuk az Zverevben, én nem ezt mondom, tehát itt most a Nadal meg a három ilyen faszi volt, aki ezeket beadta. Na, szóval igen, tehát hogy a kérdés az volt, hogy mi, hogy mit látsz mit látunk a generáció váltásban, meg ilyen újak megérkezésében? Igen. Ja. Én még azt hoznám ide be, hogy mit szóltok ahhoz, hogy a két 500-as füves versenyt, ugye a elő wimbledoni hetek, ugye az egyiket a
1: Tiafó
0: nyerte, a másikat meg a Cserundolo.
2: Igen, ez nagyon jó.
0: Hogy ez szerintetek, ez most egy jó vibe? Így a teniszre nézve? Tehát most így milyen az a kérdés, amit felírtunk, milyen egy ambiciózus tenisz szerető embernek most a hangulata, hogy ezek nem kicsit ilyen, nem tudom, egy ilyen jobb híján helyzet van most?
1: De abszolút. De hát, akkor is meg kell nyerni a meccseket, tehát, hogy akkor így be kell nézni a meccspontot, úgyhogy erre képes volt a Tiafó, hogy bedarált mindenkit. Nem tudom, lesz-e még egy ilyen alkalmat, megragadta, mint az Zverev, tehát, hogy sikerült átmennie. Mm-hmm. Úgyhogy ez szerintem mindenképpen...
2: Én nagyon örültem a Tiafó győzelmének.
1: Ja, szimpatikus csávó.
2: Ja, meg, hogy úgy nem nyer, tehát, hogy ő az, aki nem, általában nem tud
0: igen,
2: nyerni.
0: Igen, igen,
2: azért,
0: igen.
2: Basszus, de,
1: ja, nyer két-három meccset, aztán hazamegy.
2: Igen, nem. Igen. Nem döntőzik, de hogy döntő, ráadásul nyerje is, tehát, hogy ráadásul, hogy a Fritz Ellen,
0: aki fullos,
2: nagyon jó, stabil ezektől megnyeri,
0: igen, ezeket megnyeri, igen, és őt meg nem.
2: Ez tök meglepő nekem.
0: Ja, persze, csak nem az van, mint... Tehát, hogy tényleg az van, hogy egy picit, mint hogy a női teniszben van az, hogy nem tudom, a
1: full kiszámíthatatlan?
0: Igen, tehát most hát föl kéne a Grand Slam győztesekhez sorolni az elmúlt 10 évből, akkor lenne, nem tudom, ott 40 név.
2: Igen.
0: És ez a kalandor tenisz látom most egy picit így ilyen mintázatban. Hogy is szokták mondani? Ez lehet, hogy ilyen nem is tudom, mi izmus, hogyha nincs, ki megy el, hogy cincognak az egerek? Szóval picit, hogy így...
1: Macska.
2: Ja, macska.
0: Macska, igen. Tehát, hogy így most így a macskák azok így, nem tudom, így lábukat törték, meg ez az amaz.
2: És én akkor... egyébként azt mondom, hogy és egy mondat csak, hogy, vagy így ezt így bedobom, hogy szerintem a füves szezon kezdete, ami nagyon rövid persze, az mindig hoz ilyen fekete lovaknak is hoz ilyen eredményeket, mert hogy annyira más, mint a korábbi, és annyira speciális játékot igényel. Persze ez igaz mondjuk a salakra is, de hogy tudnak olyan meccsek jönni, hogy egy Dustin Brown megveri Rafael Nadalt, aki kétszeres Roland Garros győztes. És az, hogy mondjuk most épp kinyert, ez szerintem picit benne van, hogy ez picit így random, és kellett az, hogy ugye a Sinner visszalépett, Alcaraz az nem játszott, szóval egyszerűen Djokovic nem játszik, tehát hogy így. Ja.
1: De ez tök jó, nem tudom. Tehát, hogy lehet, hogy csak azért, mert az én kedvencem nem játszik, és akkor azért, de hogy szerintem tök jó, hogy nem mindig ugyanazok az arcokat látod a döntőben, hanem van másnak is kis tere, hogy akkor odaérhet a végén, tehát hogy tök jó. Én ennek örülök, meg emlékszem a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, amikor a Agassinak már lefele ment, akkor is Kafelnyikó, mindenki nyert egy-egy Grand Slam, mindenkinek volt valami nagy esély,
2: igen.
1: Azért azok jó idők voltak.
2: Ők szerintem nagyon jó teniszezők
0: voltak. Ők amúgy nagyon jó teniszezők voltak.
2: Az a baj, hogy nagyon jó karakterek is voltak.
1: Ezek se rosszabbak.
2: Nem, ebben igazad van, de valahogy...
1: nincs ilyen legenda státuszuk, vagy nem tudom, azért, mert mindig csak ilyen lúzereknek láttad őket, vagy látjuk őket.
2: De nem, hogy a karakter tudod más, tényleg egy ilyen Safin azért, na, az ilyen
0: jó, van. Jó, de TFO hozza, nem? Tehát ő hozhatja a TFO ezt a valamiféle ilyen tényleg egy ilyen terméket, lehet, hogy egy ilyen karakter lesz. Akkor lehet azt mondani, hogy inkább pont ez kedvez az ilyen magunkfajtáknak, az ilyen konoszőrebb teniszfogyasztóknak. És a izék vannak most kurvára ki, mint ugye volt ez a mondogatás, hogy a Messit igazából ez egy ilyen business decision volt őt nem kiállítani, és akkor lőhessi a mesterhármas, és akkor 100 millióval többen nézik. Mert ez tényleg valószínűleg az lenne, hogy kiállítják ott akkor izé 100 millióan kikapcsolják a tévét. És hogy lehet, hogy most mindenki itt izé eszi a kalapját az ATP ilyen izé business departmentbe, mert lehet, hogy nekik nem olyan jó, hogy cserundolók nyerik az 500-as hüves versenyt.
1: De meddig fog tartani ezt? Tehát, hogy nem hiszem, hogy ez egy hosszú dolog lesz. Tehát annyira nem kiegyenlített a mezőny, hogy ez szerintem hosszú távon így nézzen ki. Az biztos nem volna jó üzletnek. De most itt van egy kis idő itt a két Grand Slam között. Tök jó, hogy ezt így megragadták. Szerintem ez itt tök jó. Az más kérdés, ha majd megint ilyen Grand Slam döntőket kell nézni, hogy mit tudom én. Tiafó szerunduló, azt lehet, hogy én sem nézném meg. De...
2: Amúgy én azért nézném meg, hogy na, itt mit csináltok, mert nyom mindenkit a tét, és meg ugye a döntők nem mindig a legjobb meccsek azért, persze vannak kivételes döntők, amikor két nagy ász játszik, hát lehet, hogy oda egyszer elérnek. Én viszont egy olyat dobnék még be, hogy valahogy az a megérzésem, hogy az a fajta ilyen dominancia, ami mondjuk ez a 3-4 játékos között korábban volt, ezt most nem látom, hogy jönni fog. Már olyan értelemben, hogy a Sinner most kiemelkedik, meg az Alcaraz is, hogyha nem sérült. De az Alcaraz például benne van, hogy vesz egy-egy mérkőzést. Egyszerűen benne van, hogy vesz. A játékából, meg ahogy ő beszél is erről, hogy benne van, hogy ezt elengedi. És ez a fajta ilyen, tényleg ilyen gépszerű teniszezés, amit egy Nadal maximálisan hozott, Djokovic, ezek mind azt csinálták, hogy egyszerűen nem volt olyan, hogy nem nyer. Szóval, hogy egyszerűen nem. Tehát tényleg a Sinner szerintem ilyen értelemben a leginkább hasonlít rájuk, de másban nem látom meg ezt a fajta az ilyen mindenen keresztül teljesen gépiesen. Igen. Tehát,
0: ilyen nyerő masin.
2: Igen. Lehet, hogy ez kinevelődik, mert most 19 éves a Rafael Zsodár vagy a Fonseca, azért tényleg nagyon fiatalok.
0: Ja, de nagyon sokszor nem. Inkább többször nem. Tehát látszik a, nem tudom, a Ozsi Aliassim, akiről mindenki azt gondolta, hogy aztán
2: Grenzlemen,
0: nem tudom, negyedik fordulóba is alig volt.
2: Mennyi ilyen játékos van, ilyen, és még ő még egy relatíve még jó.
0: Igen, valószínűleg miatt azt se lehet, azt akartam kérdezni, de akkor azt magamban tartom, hogy mondtad, hogy nem játszik a kedvenced, hogy kit látnál, Gergő, te a következő kedvencednek, de akkor lehet, hogy ezt meg se lehet mondani, mert
1: nem tudom.
0: Mert ahhoz az kell, hogy tényleg egy ilyen predátor típus legyen, mert nem?
2: Látszódjon az arcéle egy kicsit,
1: igen,
2: nem?
1: Igen, legyen valami karakter, mit tudom, kirioztak, és akkor a tahó, hogy hihetetlen, de nekem tudok drukkolni, vagy tudtam drukkolni, amikor ment. De nem látok, tehát, hogy én annyira nem követem, tehát senki nem nézem az Instagramját, mert nem tudok senkiről semmit, csak így a médián keresztül átjön. És most nem annyira látom meg. Lehet, hogy már nem is vagyok az a, nem tudom, 10 éves vagy 20 éves gyerek, aki szeret rajongani valakiért. Úgyhogy
0: mondjuk az elég, csak mondom így kívülről, hogy elég stabil Djokovic rajongó vagy.
1: De igen, tehát, igen, de nem az, hanem az, hogy
2: valakit annyira...
0: értem, bocs, tehát, hogy átrakni a zsetont, értem.
1: Most akkor, tehát én inkább a kosárlabdát szeretem, és ott is nem csapatoknak drukkoltam, hanem ilyen játékosok, tehát az NBA-ben inkább olyan játékos kultusz van, és most is nehéz találni ott, akit úgy...
0: Aha, lehet, hogy ez egy jelenség.
2: Ugye ezzel én is így vagyok, én... Ugye hát, most már elmondhatom, de ezt jól tudod, én a Rafael Nadal szurkó voltam világéletemben, és most utána, amikor visszavonult, nem nagyon tudtam. És egyébként a Sinnert nagyon bírom, szerintem egy szuper játékos. de hogy már nem tudom, nem tudom úgy
0: azon szeretni. A hőfokon.
2: Nem, tehát nincs meg, és ugye, de hát ugyanúgy kezdtem, ahogy te mondtad, vagy mit tudom, 17 évesen, a 2005-ös Federer elleni negyed döntőjétől követtem a dolgait, és na, megvan. Szóval lehet, hogy 17 éves, de hogy nincs.
0: Tehát, lehet, hogy egy ember életében nem két szerelem fér bele, de kettő talán, nem, mert két szerelem.
2: Két ilyen nagy szerelem, igen.
0: Max.
2: Most, hogy nem bírsz el többet, igen.
1: Hát ezt nem tudom, hogy sportáganként, mert
0: sportáganként,
1: több is volt.
0: Hát de úgy, igen, inkább generációnként, nem? Talán így. Tehát, hogy mit tudom én, volt a Szempreszék generációja, ott mindenkinek meg volt a kedvenc. Igen. És akkor most valószínűleg csak így köpködni fogunk.
1: Lehet csak öregszünk, és akkor most megmázva, hogy mi időnk
0: már. Igen, pont ez a tézis, Igen, most már csak így mondani fogjuk, hogy na hát ezt...
2: Van egyébként, van egy a társadalomtudomány, ezt a degenerációs elméletnek hívja, tehát hogy általában ugye úgy nyilatkozik a régi generációkra, vagy az új generációkra a régi generáció, hogy az mindig sokkal rosszabb, tehát ez egyszerűen egy ilyen mért dolog.
1: Lefele megy minden.
2: Mindig lefele megy, egyszerűen ezt mérni lehet. Társadalomélektanilag, holott számszakileg ez nem igaz.
0: Nem lehet igaz.
2: Nem lehet így, vagy, mert akkor már ugye nem itt tartanánk, meg bizonyos szempontból persze ez bonyolult, hogy mi az előre, mi a
0: hátra. Igen.
1: Igen, ez még vicces lenne tényleg így lerakni, mondjuk ez a Zsodárt, mondjuk egy Prime Agassi ellen játszani, és látod esetleg a különbséget, hogy ez a Zsodár már most sokkal jobb, mint az Agassi volt akkor, de mégis, tehát, hogy most csak mondtam két random nevet.
0: Igen, ez egy jó meglátás.
1: Mindenképpen fölfele mennek, mert minden fejlődik, tehát, hogy ugye táplálkozás, mindenféle
2: egyébként videózás, sokat beszélgetünk, minden. Igen, hogy ez egyszerűen nem, valószínűleg nem.
0: Figyeljetek, van még két témánk, csak hogy ne arra, hogy Lóri, ezt nem szeretem más, nem tudom, médiatermékekben sem, amikor így valakit így, nem tudom, leprofesszoroznak, meg a, nem tudom, a rásütik, hogy a tudás, a
1: lexikon.
0: Igen, de hogy a, ha már mencsik, mert ezt te ugye most lecsekkoltad mencsik, a, nem Zsodár, hanem Hodár, nem?
2: Hodár,
0: ez egy,
2: igen,
0: ez
2: igen.
0: Egy sima spanyol név valószínűleg.
2: Igen.
0: Hogy beszélünk-e még két dologról. Lesz egy, tehát a szabadkártyákról dumáljunk egy kicsit, mert az ott jó. Szerintem lehet ott az járt most egy-két dolgot. Ez egy téma még, amit még be kell, ez egy órás a műsor, még van 20 percünk, szóval ugye nagyságrendek 10-10 perc. A másik pedig komoly, arra szeretném magunkat kérni, hogy egy komolytalan műfajban, ugye a tippelés, hogy mi lesz Wimbledonban, próbáljunk meg most tényleg a legjobb tudásunk szerint tippelgetni, hogy hogy ki fog nagyot menni, most az, hogy ki nyeri, abban van egy nagy adag lak, de azért valamilyen trendeket próbál, mit szóltok hozzá?
2: Menjem.
0: Először akkor a szabad kártyák, ugye az volt ennek egy ilyen kis sajtó, bász körülötte, hogy a sajtó kiket tart arra érdemesnek, és akkor ezzel szemben meg a realitás. Hiszem a vége az lett, hogy a Vav és a kicsoda még, a Dimitrov kapott a szem szabadkártyát.
1: Monfils nem kapott.
0: És akkor Monfils nem kapott, Berrettini nem kapott, segítsetek nekem, ő most azt hiszem, megnéztem, 49. neki nem kéne szabadkártya, de gondolom az lehet, hogy a Garrosz előtt már...
1: A valami más van, nem?
0: Vagy van egy olyan füves ranglista.
2: Ez speciális amúgy a Wimbledon, igen.
0: Aha.
2: A pontos számítás nem tudom, hogy van, de hogy van egy... Igen.
0: Szóval a
1: brit tudósok ott ülnek is.
0: Na ez most a brit tudó, erre ez most nagyon jó, igen. Szóval a Berrettini se kapott Evans, hát az valószínűleg az egy ilyen nisebb dolog, igen, amiatt, hogy helyi, meg hogy visszavonul. És akkor igen, a nők közül pedig a Serena Williams kapott. Nektek van erről, először téged kérdezik, mint vendég, Gergő, neked van erről véleményed, vagy szerinted ez egy műbalhé?
2: Az egészről,
1: hát,
2: ja.
1: Nem, nincsen ennyi szabadkártya, amennyit én ki kellett volna osztani, hogy ilyen nagy neveknek, tehát, hogy mindenki most akar visszavonulni ebbe az évben, így nehéz. Meg azt hallottam, hogy korábban volt ilyen hallgatólagos, vagy nem tudom mennyire ilyen gentleman's agreement így a különböző Grand Slam szervezők között, hogy akkor, ha te, úgy tudom, az Ausztráliában, hogy azt mondják, hogy oké, akkor én egy franciát, meg egy izét delegálhatnak a különböző, ugye a francia, amerikai, meg a angol
0: szövetségről,
1: és valaki most fölrúgta ezt a gentleman's agreementet, nem tudom már pontosan, hogy ki, meg hogy, de hogy így emiatt így azt mondták, hogy most ők nem fognak ezzel foglalkozni, nem fognak senkivel se jófejkedni, mert hogy az angolt ők se engedték. Nem tudom, most
0: ki ja, most van egy ilyen, lehetett egy talán, ilyen vagy
2: nem tudom.
1: Aha, és törleszt. Akkor, és akkor most így a Monfils nem kapta meg a lehetőséget, vagy hát én szomorú vagyok, mert én őt is nagyon csíptem. Én azokat a felugrós tenyereseit.
2: Ez meg, pont, ahogy ezt mondtad, ez volt a kép, így, ez volt a fel.
0: Ez a Monfils trademark
2: ez történt, így ezt így vizionált.
1: Meg az elnézés, felugrik, amikor így.
2: És így vagy lecsapja, vagy ez a tenyeres így igen, egy lábról.
1: Ja, szóval igen, nagyon látványos volt. Úgyhogy hát én is őt nagyon sajnálom, hát hogy most érte nyilván ő dönthetik el, tehát mit szólunk bele, tehát hogy nyilván valakinek kell írni a sajtónak is, hogy akkor ők is ebből élnek. Hát ja. Így döntöttek, mit lehet vele tenni, úgyhogy én, nekem az a véleményem, hogy hát nyilván ők tudják.
2: Igen, de attól még elmondhatjuk.
1: Persze, jó. Egyébként csak az a véleményem. Nyilván én érzelmileg a Monfishoz.
2: Persze.
1: Vagyok közelebb, őt raktam volna, de hát...
2: Nekem van egy olyan...
1: Nincs igazságos döntés, bocsánat.
2: Nem, abszolút. Van egy olyan megérzésem, hogy most ahogy visszakanyarodok egy pillanatra ez a generációváltáshoz, hogy szerintem ez most itt nem fog látszódni. Tehát amennyire Roland Garroson egy csomó új név jött elő a franciák 17 éves játékosától kezdve, aki ugye két kört is, mert szóval egy csomó friss név, szerintem a Wimbledon az egy nagyon nehéz terep, mert hogy kevés felvezető verseny van, keveset gyakorolnak az emberek, és azt egyszerűen minél érettebb valaki, annál jobban tudja ezt csinálni. És relatíve későn is jól tud szerepelni. Gyorsak a labdamenetek, fontos a szerva, labda, labda

0: Hát igen.
1: Szóval, hogy basszus, neki kifejezetten drukkoltam volna, ment, hogy ilyen értelme, nem azért, mert szeretem a játékát, csak hogy ő tényleg egy ilyen, füves pályára, ez a fajta szervajáték, ez a fajta nagy alapvonal.
0: Ja, ez ütés. Jó meglátás.
1: És most úgy érzem, hogy ez nem, így vagy más fog tükrözni, nyilván az is a realitás, amit tükröz, mert hát a számok azok ilyen értelme nem hazudnak, csak hát persze a szabadkártya az mindig egy ilyen belenyúlás a rendszerbe, hogy Joker.
0: Ja.
1: Aztán az, hogy nyertek volna, biztos, hogy nem nyert volna senki ezek közülük, tehát hogy vagy az nem látom, de hát egy nagyobbat mehettek volna.
2: De az első héten azért mindig
1: így van.
2: Azok a meccsegetek volna pontosan, a tévén biztos.
1: Pontosan, ja.
0: A Ivanisevic volt egy ilyen szabadkártyás nyerő, nem? Tehát azt hiszem ő az ilyen, amikor olyan név...
1: Lehet, hogy ez az utolsó amúgy.
0: Igen, azt hiszem az ott az ilyen, mint a fehér holló, igen. Tehát az tényleg egy ilyen csoda volt.
2: Amíg az ő játék az erre termet. Hogy...
0: Hát jó, de akkor is azért szabadkártyával nyerni, persze. Az wow.
1: Igen, az egyetlen is ez a Miracle Run, a 2001-es, ez valóban ez a szabadkártyás.
0: És hogy, de hogy azért azt szerintem kimondhatjuk, hogy akik viszont megkapták, a Dimitrov, Vav, szerintem azért, tehát inkább arról beszélgettünk, hogy mellettük még jó lett volna, kapnak mások, de azért
1: igaz.
0: Azt szerintem egy jó gesztus, hogy azután még akkor is, hogy egyetértek veletek, hogy a Dimitrov azért egy ilyen kicsit ilyen pénzfeldobás, hogy ő most akkor mennyire tud kompetitív lenni, de azért ott tényleg nyerőbe volt a Sinner ellen, és akkor egy ilyen horror sérülés történik vele, és akkor erre egy ilyen gesztusként...
2: Aztán
1: visszatérés
0: megint.
2: Igen. Ja, igen? És megint él, meg első meccsén, meg valami ilyesmi.
1: Pontosan első meccsén, katasztrófa.
0: Milyen? Az is ugyan, a mizom. Ja, igen?
2: Nem sikerült
1: mehabilitálni. Elszakadt ugyan.
0: Ugyanott?
1: Azt nem tudom, nem.
0: Vagy a másik.
1: A másik diagnózis nem tudom.
0: Szóval, hogy az szerintem egy jó, bár mondjuk azért ez, tehát tényleg annyira brutál presztízs lett ugye a Grand Slam, hogy nem tudom, hogy van, hogy kikapsz az első kanyarba, és kapsz 80K-t, tehát ilyen insane. Tehát, hogy azért itt azért a gesztusoknak azért óvatos lennék a gesztusokkal úgy, hogy ez a faszi challengereken kikap azóta, és akkor most beber a Dimitrov.
1: Most nyert, ma Majorkán.
0: Nyert egyet?
1: Igen. De valóban egy Challenger, néztem egy Dublin, a Dublin Challengeren is elindult múlt héten, szóval.
0: De hogy azért szóval, hogy szép gesztus, csak mondjuk nem tudom, hogy mennyi helye van a gesztusoknak, amikor ekkora a tét,
1: mondjuk
0: meg
1: a Serena Williamsnél, meg mondjuk végképp. Na. Azt mondta, azért nekem az kivágta a biztosítékot, hogy őszinte legyek, mert...
0: Igen, Vavot azért nyugtázzuk, nem?
1: Ja.
0: Tehát azért Vavot nyugtázzuk, mondjuk ő is olyan, hogy mondtam, nyert két meccset idén, vagy valami ilyesmi, tehát hogy... Ő sincs szerintem messze a Dimitrovtól.
1: Wimbledonon
0: mindig is... Igen.
2: Szóval Serena Williams miért verte ki a biztosítékot? Bocsánat. Most én sem bírom a Serena Williams, nem erről van szó. Csak hogy most gondold bele, hogy mondjuk a Federer most úgy gondolna, hogy ütne egyet-kettőt. Akkor azért elég furán nézne ki a kvaliba, azért próbálkozna a 13-as pályán.
1: Tök igazad van nekem, és ezt egyébként ilyen provokatíva is mondom, hogy ti mit gondoltok erről. Bennem van egy ilyen, és egyébként és nem tudom megfejteni, és tényleg ez egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen önismereti kérdés számomra, hogy az öreg az már menjen el, és jöjjön a fiatal. Tehát, hogy valahogy ez a, tehát, hogy ne jöjjön már vissza, ne kavírnyázzon vissza, csak azért, mert egy ilyen név.
2: Hát akkor a Wawrinka is, ő is öreg, meg a Dimitrov is öreg.
1: De nem, mert ugye ők aktív játékosok, tehát itt olyan emberről van szó, aki most már ugye 22-ben visszajött, tehát 4 éve nem játszott, és visszajön. Egyetlen egy példa van erre, a Navratilova, aki szintén 4 év vagy 6 év játék után 2004-ben visszajön. Ugye szintén hatalmas játékos volt a maga korában. De hogy egyébként férfi vonal nem nagyon van erre precedens, nem véletlenül. Tehát, hogy egyszerűen annyira fizikális a játék, és mondjuk ebben pont előnye van a Serenának a fizikalitása miatt.
2: Ilyen párosba szoktak visszajönni, nem?
1: Párosba szoktak még visszajönni, de most szinglire gondoltam, tehát ez a szingli.
0: Kiriosznak szerintem, amiket most, hogy kapott pár szabadkártyát 500-asokra, szerintem hasonló. Tehát, hogy van szerintem is kicsit etikátlan. Szerintem ez, ja, én szerintem ez egy dilemma, és,
1: igen,
0: és az a két...
1: Igen, nyilván is, tehát, és ebben tök igazad van, amit te mondasz, amire egyébként úgy annyira nem rezonálok, hogy valóban a valaha volt legnagyobb női teniszező úgy gondolja, hogy akkor miért ne kapja meg, de közben miért kapja meg, szóval, hogy hogy még egy év után értem, tehát hogy hol, igazából hol hozzuk meg a határt, most két év

0: és kitalálja, hogy ő még nem vonult vissza, és akkor egyet, akkor kapjon egyet, és utána meg kivágja a biztosítékot, hogy nem kap erre, mert azért, szóval nem tudom, tehát...
1: Hát ez is lehet, hogy a Messit kiállítani, vagy nem kiállítani, ez kicsit az a kategória, hogy ez lehet, hogy egy business decision volt.
0: Meg még nem tudom, valahogy ez a nyilatkozat, hát amit mondt, hogy azt mondta, hogy I don't need to win, I don't have to, anything to prove, I don't have anything to lose, and everything here is just to gain.
2: Para. Akkor menj a szeniorba, igen, igen, igen, igen.
0: Tehát, hogy azért ez tényleg egy kicsit így abuzálja a dolgot.
1: Igazad van, amikor átküldted ezt az idézetet, akkor ez összese állt bennem, de igen, ez, a, ez Wimbledon, tehát hogy
0: azért ácsi. Oda,
1: igen,
0: tehát,
1: igen, hogy... igen, igaz, igaz. És kacok, még meg kell beszélni, jó, hát a legfontosabb, az EPR kérdés. Szóval engem, nekem van egy nagyon fájó ilyen, nem is tudom, hogy ez miért most, hogy ez is valami, vagy nyugtassatok meg, hogy itt valami klímabe beleszólt, de én tök chillbe voltam az EPR fogyasztásommal, hogy még nincs is itt a Wimbledon, úgyhogy még simán ehetek egy csomó epret nyáron, és egy, azt hiszem másfél hete, vagy valami ilyesmi, mondták a zöldségesnél, hogy fia, zöldséggyümölcsösnél, hogy fia, ver, ez is over, kész, nincs epe. A faszi azt mondta egyenesen, hogy mert sokat járok oda, hogy ebből már ne vigyél. Ezt mondta. Na, hogyha ezt mondja az eladó, akkor ezt az he means it.
3: Azért Angliával azért más a klíma.
1: Ja, hogy igen.
3: Hogyha az EPR miatt aggódnál.
0: Most utána meleg van egyébként ott is.
1: De hogy az EPR azért a magyar EPR nem tartott ki Wimbledonig? Nem, ez így volt eddig is. Jó.
3: Azért nem itt rendezik. A Római Tenisz Akadémia.
0: Mondjuk az ne... jó, hogy Majorkán is van füves pálya egyébként, aha, tehát az egyébként számomra döbbenetes, az ott mi meló lehet összerakni, mert ott aztán egyébként van eső, de hát brutál meleg van, tehát...
1: Műfű. Nektek van bármilyen ilyen eper...
0: Eperológiai megfejtés?
1: Tenisz, fétis, eperológia, bármi, amit ehhez hozzá, nem ez kell, ez csak...
0: Csak... Az utóbbi hetekben már tényleg nagyon gatya volt.
1: Ennyi, jó. Tehát akkor csak a gyümölcsössel tudsz egyet érteni.
0: Egyet.
1: Jó, jó, jó.
0: Én is már válogattattam vele legalább. Múlt héten a lehetére, hogy az már nem lesz úgy jó. Már ő is érezte, hogy már nem érdemes úgy vinni.
1: De hogy szerintem én szétadom ezt az Eper Wimbledon, meg az izé, ugye a micsoda,
0: a
1: tejszíjabb, tehát hogy, meg az, hogy emlékszem, nekem volt régen egy olyan izém, ilyen dolgom, hogy a Wimbledon hetére, vagy két hetére szereztem VPN-t, és a BBC néztem a teniszt, a Wimbledont, és akkor ott volt ez a dolog, hogy így a stúdió, két vagy x kommentátor, és egy ilyen überdimenzionált tálban végtelen eper. Szóval ilyen...
0: Gusztább.
1: Igen, de hogy ilyen full túltolva, és ez szerintem annyira, nem tudom, olyan szép. És akkor kicsit desperate lettem, és nem sikerült. Volt az Adidasnak pár éve egy ilyen eper szériája, hogy így a Adidas logó volt ilyen epresítve. Az nagyon izé. Na, ott volt merchfomom, elég jól, nem tudom, ilyen szempontból a higiéniám elég jó, de ott nagyon-nagyon így néztem, hogy lehetne rendelni, szerencsére nem lehetett. Jó, bocsánat, ez kikelt.
3: És behaladszott a BBC adásban, hogy a eper csámcsogása.
1: Nem, egyébként mert ezt én nem tudnám megállni, hogy ott van előttem ennyi eper, és így nem dugom bele az arcom.
4: Szabad

0: Lachmacun Rádió.
1: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
2: Mégis miben?
1: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
2: Hát de én nem értek semmihez.
0: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: Viktornak nincs beköszönő dumája, ugyanakkor ez az értő hallgatás 210. rész.
1: Azért beköszönök egy hellóval. Egy konzervatív hellóval.
0: Köszönj a rajongóidnak.
1: Sziasztok, rajongóim! Ez itt a polgári jobboldal utolsó álló bástyája. Állok, mint a fasz, megtermékenyítek minden polgári...
0: elmét, minden polgári elmét.
1: Ez itt a rendszer szintű polgári agybaszás. 2.
0: Alázadás.
1: Alázgatás.
0: Miket csináltunk az utóbbi időben? Mi újság van?
1: Hát ott hagytuk abba. Most
0: akkor mentünk az észlelés lemez bemutatóra, nem? Azelőtt vettük fel a műsort.
1: Szerintem jó ez, hogy mindig így ott veszünk fel a fonalat, ahol abba hagytuk.
0: Így van. De ma nem megyünk majd sehova. Ez egy izé volt. Spoiler.
1: Hoppá.
0: Sneak peek.
1: Valaki gyorsan szervezzen egy koncertet, és arra elmegyünk innen majd.
0: Nekem tetszett nagyon az észlelés lemez bemutató. Szerintem jól sikerült. Egész sokan voltak, 100 körüli nézőszám. Az észlelés nyilván nagyon jól játszott. Az is nagyon jó volt, hogy illet hozzájuk, hogy így tönkre mentek a dolgok, és így...
1: Miben tönkre?
0: Hát ilyen gitárláda, és kosztak egy másikat, de ilyen az első számnál már nem szólt a gitárra, nem tudom.
1: Ja,
0: szóval
1: tényleg.
0: Jó volt. Ilyen izé volt széteső cirkusz. Szuper volt nagyon, és az is nagyon tetszett, hogy a kábelok most már, amikor játssza a PS4-es számot, akkor a válaszolgatós részeket a közönség válaszolja.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Na, ez a...
0: Elérték ezt a státuszt.
1: Ez a siker. Igen, mert mostanában már csak a... Vagyis hát egy időben úgy az volt, hogy a sikert pogóban mérik, de végülis mióta megjelentek ezek a skinhead gyerekek, bármire szarráverik egymást.
0: Ez... Igen, ambient részt szétpogózzák magukat.
1: Kicsit értékét vesztett.
0: Elinflálódott?
1: Elinflálódott a pogó, és hát ez nagyon régen volt már, hogy emberek tudták volna a számoknak a szövegeit. Bár mondjuk a fiatalok azt is szokták, vagy tátoknak valamit, de hogy igen, ilyet régen láttam. Mostani zenekarnál, aki nem létezik már 20 éve, vagy nem azzal van elfoglalva 20 éve, hogy magyarázza, hogy ő milyen zseniálisan legendás, és akkor az emberek így megtalálják a szövegeket.
0: Szerintem a Crypto Junior szekció, az ifjúsági tagozat, az szokta tudni a szövegeket is.
1: Mert be van járatva az agyuk, mert a memoriterek az nem olyan régen történtek velük.
0: Hát konkrétan jövő héten nem, mert nyári szünet van.
1: Most már nyári szünet van.
0: De jó lehet.
1: De ja, nekem is tetszett az észlelés. Fasza volt.
0: Meg lehet a lemezt venni. Véletlenül is én adtam ki, hanem szerzői kiadás. Kacsintás.
1: Sőt, nagyon-nagyon tetszett. De mostában tényleg az van, hogy ez ilyen... Tehát nem az van, hogy olyan... Tehát, hogy nagyon jó magyar koncert, hanem, hogy nagyon jó koncert.
0: Ja.
1: Szóval így sikeresek. Bármikor a többi zenekart, ezt annyira nem néztem meg. Azért megnéztem mondjuk elsősorból azt a Entúfattyút, vagy nem tudom, hogy csinál.
0: Entúfattyú.
1: De az annyira még nem tetszett.
0: Nekem ott azt tűnt fel, hogy milyen érdekes, hogy kicsit, vagy úgy tűnt így kívülről, mint hogyha erre a zenekar már a vehemencia lenne hatással. Szóval voltak olyan részek, amikor ilyen... És ilyeneket... Tehát, hogy ez főleg ott lehet hallani.
1: Nekem inkább a glossza ugrott be néha.
0: Tényleg? De voltak ilyen nagy metálozások is benne?
1: Voltak ilyen furább, ilyen metálosabb ritmusok, vagy dallamok, vagy nem tudom, számrészek.
0: Disztóztam meg, hogy nem nagyon.
1: Nekem egy kicsit elvettek az egészből.
0: Hátulról hallgattam, nem is tudtam nézni, viszont... azt hallottam, hogy a lazac kiütött egy embert egyből az első pillanatban.
1: Ez nem tudom, hogy azon történt-e, vagy később egy másikon.
0: Ja. Szerintem azon, szerintem azt
1: mesélted, hogy azon. Vagy azon, vagy az észlelésen. De az, ja. Igen, az jó pofa volt. Hát mármit így nézni, az úgy vicces volt.
0: Ha te kaptad volna, annyira nem tetszett volna.
1: Hát annyira nem, de mondjuk, hogyha úgy kaptam volna, hogy állok az egésznek a szélén, ott iszakadtam a sörömet, meg szemben vagyok, akkor végképp nem. Úgy, hogy benne vagyok a pogóba, az úgy belejár. Mert hogyha mondjuk az első sorban állok, és nem tudom, valaki lefröcsköl sörrel, akkor nem kezdem mondani, hogy hallod, figyú, ne ütökesd le a ruhámat, hanem úgy vagyok fel, hogy ez ezzel jár.
0: Ott európai vagyok. Módra. Okay.
1: Ott vagyok benne a sűrűjébe, akkor...
0: A pogóba, a balhéba.
1: Akkor nem lehet más csinálni.
0: Nagyon jó együttes az észlelés, vegyétek meg a lemezt, hogyha tetszik, hallgassátok meg a Bandcampen.
1: Ami meghallgattam a lemezt is, és az is jó.
0: Jó, igen. Aztán mi voltunk még? Trajdóra volt utána már?
1: Az biztos, hogy volt.
0: Igen, nézem, a naptárat volt a kettő között.
1: Előtte, valami. Utána volt valami.
0: Utána, a Trajdóra után biztosan volt az a Casio, te arra nem jöttél el.
1: De ott voltam.
0: Ott voltál? Ja, tényleg, de hazamentél hamarabb, nem?
1: Hát igen, azt a zenekart már nem vártam meg. És ezt szerintem ízével keverem, mert hogy akkor is próbáltam, amikor a Klav játszott, de az is teljesen kimaradt.
0: A Klav is azután volt, igen.
1: Mi volt akkor? Volt Ketamin, akik hallhatóan beszereztek egy, valószínűleg egy Flanger-t, amiről le se léptek, vagy rá se léptek még egyszer, de ja, mondjuk az csak,
0: kultivátor
1: az csak kívülről hallgattam. A Kultivátort meg kb. Egy percig, amíg áthaladtam a folyosón, vagy ilyesmivel próbáltunk. Igen, az azon a héten volt, amikor szerintem Trajdóra is volt. Trajdóra
0: azon viszont, a héten volt,
1: viszont,
0: igen.
1: Viszont fasza volt.
0: Igen, az nekem tipikusan annak az esete, hogy nem tudom megmagyarázni, miért voltak ilyen kevesen.
1: Hát szerintem csak egyszerűen azért biztos, mert tehát szerintem itthon olyannak, hogy mondjuk azt a Lavid adja ki, az nem jelent semmit senkinek kb. Nagyon-nagyon kevés embernek.
0: Ja, de azért posztolgattam egy csomó helyre, és ilyen volt rá reakció, és máskor meg olyan eseményeken tudod, ahol semmi reakció nincs, arra meg eljönnek egy csomó. De most már ez valószínűleg nem számít semmi.
1: Randomkor, nem tudom.
0: Randomkodás, de kurva jó volt, igen, meg is vettem a lemezeket. Pedig a lemezen engem annyira nem nyűgözött le, de élőben nagyon, nagyon tetszett.
1: Meg azon a bulin szerintem volt a Méreg, akiket először láttunk.
0: Igen.
1: Szerintem az is érdekes volt, sőt, az kb. Egyik legérdekesebb koncert volt, ami mostában voltam, mert hogy... És ezen gondolkoztam is, hogy végül is, amit úgy játszanak, az még azt is mondhatnám, hogy úgy tetszik, de azért úgy... Ez egy tipikus az a zene, amit különben szerintem élőben szar. Rab nézni, mint mondjuk lemezen hallgatni. Mert lemezen hallgatod, akkor úgy elképzeled őket, meg akkor úgy valahogy, hogyha ilyen kényelmes környezetben vagy, akkor úgy jobb elviselni egy ilyen csörömpölést, egy ilyen semmibe tartott csörömpölést. Azt most értettem, hogy a basszusgitáros mit csinálta, azt így láttad, hogy néha egy úgy csinált, mint hogyha ilyen faszverést imitálna.
0: Az nem, erről lemaradtam.
1: Meg nem fogott semmilyen hangot, de úgy csinált, mint hogyha. De nem úgy, mint hogyha a húrokat... Tehát, szóval nem az volt, hogy figurázgatott üreset fogva a nyakon, hanem a nyak mellett így húzogatta a kezét. Kicsit, mint az új Népszi TV-ben az a faszi, aki azt magyarázza, hogy bárkivel baszna bármikor, bárhogy megijelnek, és akkor ő...
0: Nagyon sok minden mellé vagyok maradva.
1: Pedig különben
0: azt
1: mondta, szerintem azt a Népszi...
0: nem szólt a basszusgitár egy csomószor.
1: Egy kis kitérő, hogy azt szerintem ezt az új Népszínházat, ezt akkor vették fel, amikor mondtam neked, hogy megközelítettek felém, amikor hallgattam a rádióhoz.
0: Tényleg?
1: És mi volt a téma? A szex.
0: Akkor pedig lett volna mondandó.
1: Hát jó, csak lehet, hogy akkor írtam volna meg az igazi CV-met. De visszatérve, igen, és akkor, hogy így, tehát hogy az volt nekem érdekes ebben a méregben, hogy 2026-ban valahogy így sikerült összehozniuk azt, hogy végül is még nem hallgattak olyan sok zenét, nem is nagyon tudnak játszani, és akkor így nem maradt más, mint hogy ez az önkifejezésről szólt, mint arról, hogy valamit így rekonstruálni akartak volna. Mert most így nem tudom, az énekesen mondjuk voltak felvarok, gloom, meg így ilyenek, amik ilyen szimpatikusak, de a többi zenész...
0: Szerintem a dobos meg az énekes, akik pánkok, és a többiek meg egy kicsit...
1: Igen, a gitáros meg a basszusgitáros, azok egy kicsit olyan random tagoknak
0: tűntek. Hát amikor megtudták, ugye beszéltünk a Metallica koncertről, ami szintén aznap volt, és megtudta az egyik őjük, hogy aznap játszik a Pantera, és ilyen szomorúan mondta, hogy már biztos nincs rá egy. És így, faszi, a kriptával fogsz játszani? A legjobb helyen? Milyen Pantera? Adjál már!
1: Ja, tehát hogy ebből a szempontból tehát, hogy érdekes volt, hogy még lehet ilyennel találkozni. Ami kb. Az, ja. Mint amikor a 80-as években össze-vissza játszottak gyerekek.
0: Megkérdezte a Trajdóra gitárosa, hogy milyen zenét játszanak. Mondták, hogy punkot, és mondta, hogy oké, de hogy azon belül milyen fajtát, és azt mondták, ilyen kiabálósat. És akkor, oké.
1: Hát ja,
0: ez igaz volt.
1: De igen, kb. Ezt mondom. Igen. Tehát, hogy nem az, hogy ilyen izé, mi olyanok vagyunk, mint a...
0: És akkor a Crest találkozik
1: a... És akkor mondanak ilyen három obskurus kislemezt, amit $1500 meg lehet venni, hanem, hogy fingjuk sincs semmiről, és akkor így zajonganak, de ilyen jó pofa volt. Tehát, hogy ahhoz képest ilyen érdekes volt.
0: Másnap a Casio koncert előzenekara egy gyermek volt.
1: De az ugyanaz volt, nem?
0: Hogy érted?
1: Nem ugyanaz volt, aki gitározott a méregbe?
0: Dehogy.
1: Én nem, azt hittem.
0: Dehogy is. Dehogy. De te ott voltál akkor is?
1: Igen.
0: Nem, egy nagyon-nagyon kicsi fiú volt, kb. 13-14 éves.
1: Én azt hittem, hogy a méreg gitárosa az így duplázott. És ráadásul a méregék azok haza is mentek, miután játszottak.
0: Persze, természetes.
1: De úgy nem azt gondoltad, hogy azért, mert
0: leszvarják az egészet. Az énekes meg a dobos, azt szerintem nem.
1: Hanem azért, mert hogy így gondolom, hogy eddig engedték el őket.
0: Ja, az is lehet. Szóval, hogy az a kis fiú viszont, sajnos nem emlékszem a művész nevére, de egyedül játszott dobgépes...
1: Nem ad pár sör mélyen.
0: Nem, dobgépes ilyen, hát nem tudom mi, ez ilyen primitív death metal, vagy valami ilyesmi. Azt mondták, hogy mit mondtak rá, milyen mortisan? Gyermeteg mortisan? Vagy valami? Na mindegy. Az nagyon izgalmas élmény volt. Amúgy ügyes volt, kurva szar zene, vagy így a zene egyáltalán nem tetszett, de azon gondolkoztam, hogy a Discharge-ot meg kéne kimutatni, és akkor vagy letörölni a telefonjáról a Slayer lemezeket, és felrakni a Spider-leg diszkográfiát.
1: Szerintem, hogyha érdekelni, hogy amit mutatnánk neki, akkor megkérdezni, amit meg nem magától talál az ember, az mindig leszarja.
0: Ja, és ez a Casio amúgy tök jó volt, ilyen, hát kicsit randomkodós, ilyen fasz a gyors hardcore. Nem volt rossz. Spanyolok, azt hiszem, vettem is tőlük 4 kazit a disztróba.
1: Hoppá.
0: Most kitaláltam, hogy elkezdek meg disztrózgatni, úgyhogy akit érdekel, beszerezheti koncerteken a kazettájukat. 11 darab fizető vendég volt, úgyhogy az utolsó zenekar utolsó 10 percére jött még 5, tehát azelőtt ilyen 7 volt, azt hiszem, hogy ilyen
1: ismi.
0: Ja. Vagy 4, faszom tudja, mindegy, de ugyan 11-2 fizető volt. Lehet, hogy érdemes koncerteket megszervezni. És ez, ja, és ez egy péntek, úgyhogy ez valószínűleg negatív rekord valaha. De én itt csak jegyet szedtem. Aztán ezután volt az Illman.
1: Ja, tényleg.
0: Azon te voltál?
1: Nem. Ez már sok lett volna.
0: Ez jó pofa volt, aranyosak voltak, kicsit sokat játszottak.
1: Sokan voltak?
0: Sokan. Hát ahhoz képest, hogy 7 fő, tudtam nekik adni 380 eurót.
1: Na. De azért, mert bíva erős a forint.
0: Meg mert nem veszem ki a kaját, hogyha főzök. Jó volt, kicsit ilyen... Hát igen, amit a Krisztián mondott, hogy kicsit ez az ilyen 2000-es évek post-punk revival, az újra és újra így azt hallod, de néha meg olyan, a Gustavo azt mondta, hogy mintha a Gang of Four popzenekar lenne.
1: Hát, tehát ilyen kb. Francia Radian is ez volt.
0: Ja. De amúgy jó pofa volt, meg nagyon cukik voltak, meg ahogy itt dumáltunk, kiderült, hogy amúgy vágnak mindent, meg tehát tudjuk Londonban.
1: Hát a Franz Ferdinand az számot írt az Anxiety énekes.
0: Vágom, ja. Londonban kb. Így a helyi ilyen kriptás közegből nőtték ki magukat, abban a New River Studiosban, ott kezdtek el próbálni, meg mit tudom. Meg többen ott dolgoznak, tehát ilyen pánkos arcok amúgy.
1: Jó, mint a Vehemencia.
0: De közben, hát csak a Vehemencia szeret ilyen Dili Boltosnak öltözni, ők meg mindannyian, szóval egy arc volt, aki farmerben volt.
1: Mindenki más volt egy nadrágban?
0: Igen, és sokan zakóban is.
1: Igen, most már én szoktam a nadrágban járni.
0: Én is szerettem.
1: Vettem, hogy 4000 forintért, megy meg körül egy farmer. Hát, 40.
0: Attól függ. Attól függ, milyen öltöny nadrág, és attól függ, milyen farmer nadrág. De ez nem a Vogue magazin podcast, bazd meg, hanem azért találatás. És aztán utána meg a szégyenkozik buli volt.
1: De mi voltam még diszrevien a warm-up.
0: Ja, tényleg, bazd, na, az egy nappal előtte volt.
1: Feleléptem, aha.
0: Exkluzív szettel készült a Chair 3 tagú felállás.
1: Hát eljátszottuk a demót. Szóval egy számot kivet.
0: Veletek is az lesz, mint ezzel a kisfiú, valakinek eredetileg a zenekarában volt, meg egy basszusgitáros is, de nem tudta jönni és lenyomta nélküle. Az lesz már a végén, hogy egyedül állsz egy dobgép, egy laptoppal, és egyedül nyomod a csáírt.
1: Lehet. Mesélj, de mondjuk azt, hogy államvizsga miatt lett kihagyva, az...
0: Ez nem túl rock and roll?
1: A pánkba az igazolt hiányzásnak számít. Hát,
0: persze.
1: Mégiscsak szociális munkás államvizsga volt, és nem pedig makro
0: pénzügy számvitel.
1: Ja. De ja, hát... amúgy fejlődtek, mert hogy most volt pizza.
0: Aztán.
1: Most kaptunk
0: pizzát.
1: Most nem kellett kérni. Kaptunk pénzt is, meg minden. Hát Láz játszott, Csair játszott, meg egy linci ilyen hardcore zenekar. Mondjuk ilyen kintről, ilyen post-punk per hardcore. Ilyen post-punkos, nem tudom.
0: Hogy hívják őket?
1: Exception, vagy valami ilyesmi.
0: Nem is hallottam.
1: És, de így képek alapján meg ilyen hátszésoknak tűntek. De a fansztárban volt, és olyan sokan voltak, hogy így nem nagyon volt kedvem izzadni. Hogyha meg így bementem volna, akkor meg a Tamás lepogóz engem. Szóval leginkább itt kint ücsörögtem, amikor éppen nem játszottam. De hát ilyen jó pofa volt. A fesztiválra végül nem maradtam, mert így utolsó pillanatban így átnézve a fellépők listáját úgy voltam vele, hogy mindegy, inkább hagyjuk. Mert nagyon oly. Nagyon olyosra sikeredett ez a...
0: Ez az aszfalt, ez micsoda?
1: Az is van jó banda.
0: Arra magyarázni a Gusztával, hogy az jó.
1: Abban Csizölben van egy francia tag, és akkor azt hiszem az játszik abban. Vagy valami ilyesmi. De ja, azok is ilyen skinheadek. Szóval ez kimaradt. A GBH-et azt úgy megnéztem volna talán, főleg, hogyha Gangsta Zoli is eljön.
0: Meg ha felveszed azt a GBH pólódat, amit a Pándi Balázs csinált.
1: Ja, arra mondjuk gondoltam. De hát az egészet így végigszenvedni, aztán meg így hajnalban még, aztán egy idegen városban így éjszaka.
0: Öreg vagy márhez?
1: Hát igen.
0: És tudod mi, az nem vagy öreg? Szégyenkezettek bulihoz, mert arra eljöttél.
1: Arra elmentem, igen.
0: És játszott a Druk, akiknek ez az első koncertjük, de nagyon nem hallatszott rajta, hogy az első koncert, szóval nagyon egyben
1: volt. Én nem értem neked ezt a meglepődésre. Tehát ezek az emberek már ilyen kb. 10-20 éve zenélnek, azért ezt nem felejtem mindenki.
0: A Haraldon kívül mindenkinek az első koncertje volt.
1: Hát jó, de attól függetlenül, hogyha 10-20 éve gitározol otthon, akkor 10-20 éve gitározol otthon, tehát hogy ott nem lesz az, hogy mi lesz az első bandád, ez olyan, mint hogyha fél éve gitároznál.
0: Hát, ja, én nem tudom, hogy 10-20 éve gitároznak-e otthon, de...
1: Mint hogyha ezt magyaráztam volna, hogy ezek nagyon régóta otthon.
0: Na jó, de nagyon izgultak meg ilyenek, tehát hogy közben
1: jó,
0: azért mondjuk, mégis egy első.
1: Ezt én nem láttam. Meg,
0: én se, de mondták.
1: Meg a koncert után mondták nekem, hogy így hogy nekik az ott az első koncertjük.
0: Azért szerintem általában, ha nagyon profi emberek csinálnak új zenekart, az sem mindig úgy áll a színpadra, hogy olyan, mint hogyha már évek óta játszanának, hanem sokszor az első koncert az még egy kicsit szedetvedettebb.
1: Nem tudom igazából.
0: Na mindegy, de rajtuk nem hallatszott, nagyon fasza volt.
1: Akkor majd, hogyha lesz az első balta fellépés, akkor majd így meg fogsz lepődni, hogyha jó lesz. De az első koncert...
0: Hát azon meglepődnék, tesó, júj! Nem. Lett már, ja, 1000 éve próbáltok is. És mi volt?
1: Nagyon izgulunk, hogy milyen lesz az első.
0: Ja, volt a gerinc, ami nagyon jó volt, nagyon a Gusztávóval játszani. Megint felvettünk most egy 11 számot. Holnap fogunk éneket felvenni hozzá, az ő részét legalábbis biztosan. Tök jó volt vele újra játszani ezeket a számokat, meg az új számokra is már kitalál dolgokat, és abból is volt, amit játszottunk, hogy ez...
1: Ez abból is volt, amit megtartottunk.
0: Kellett egy kicsit rendőrködni rajta, de nem sokat. És aztán meg a Pletyka volt, akik itt a szuper koncertet adtak megint.
1: Most is az vágott imába, hogy ezek milyen ilyen szomorú számok.
0: Szomorú?
1: Aha. Hát, hogy ilyen szomorú.
0: Ugye a nők, akik velünk élnek, azok utálják az életüket?
1: Hát ez is elgondolkodható valahol. meg hogy tehát ez a kontraszt, hogy ilyen főleg, amikor énekelnek, akkor nagyon ilyen, nem tudom, ilyen szép.
0: Éteri.
1: Igen, ezen gondolkoztam, csak nem akartam mondani, hogy angyali vagy ilyenek. Tehát, hogy nagyon szép, de hogy a szövegek meg azok nagyon ilyen húsba vágóak tudnak lenni, hogyha az ember úgy belegondol az egészbe.
0: Ezért jó banda. Hallgassátok meg őket is, és vegyétek meg a lemezüket, ha gondoljátok. Jöjjenek viszont a zenék, mert 20 perc veszünk, és általában 10-et szoktunk itt.
1: Na, hallgassunk zenét.
0: A tiéd jönnek.
1: Na.
0: Amiről azt se tudod, hogy mik vagy. Mit mondtál? Hogy nem mondtál valamit?
1: Hát azt nem írtam ki.
0: Csak nincs maga listra?
1: Nem írtam ki a számot.
0: Úristen, nagyon izgulok.
1: Címén.
0: Halljuk.

0: Mondhatod, kolléga.
1: Őrület, meg téboly, hátán téboly. Ami meg sem említettük, hogy visszapodcastültünk, mert nem légy, hogy zokniban nem vagyunk, hanem mezitláb.
0: Igen.
1: Te meg félmeszkóban nyomod. Már ők azt a rádióba is szoktad.
0: Nem, szoktam. De most a kanapén
1: innen is üzenjük a rádiós kollégáknak, hogy ne gyakoroljatok annyit, hanem csináljatok műsorokat, vagy hagyjatok minket műsorokat csinálni.
0: Bazd
1: meg! Meg a póknak, hogy nyissanak ki hétfőn is, meg vasárnap, hogy tudjunk emberi időpontokba menni.
0: Slay!
1: Mert megérdemeljük. Egykoron mi voltunk ennek a rádiónak a zászlós hajói.
0: Azt volt olyan is.
1: Szóval lehet, hogy még mindig. Bár szerintem most már egy kicsit ilyen izé... Két
0: trottyos barom, akit meg odaengedt.
1: Behugyozott demens fasz kezdi lenni.
0: Igen.
1: Kussoljanak már, és játszanak inkább technót.
0: Kb.
1: Vagy a fasz tudja. Nem tudom, most már...
0: Amikor mi DJ-zünk, akkor letekerik kicsit a hangerőt.
1: Beismerem, hogy most nem nagyon szoktam hallgatni a beszélgetős műsorokat, de alig vannak kb. Nem?
0: Nem tudom, mert bevallom én sem nagyon.
1: Na, számok, amiket játszottuk, az első zenekar a Matsui volt, és tőlük szólt a Go Go Boys című nóta. Japán hardcore punk. Dolgok, amiket szeretek. Biztos, ez egy kis lemez. Dead Voice a címe. Hallgassátok meg.
0: Manapságban nem jöhet neki.
1: Manapságban nem jöhet neki.
0: Nagy lemez lenne.
1: Kis lemez. Utána a svéd miniszter Döttől szólt a Krieg War című nota, ami háború. Bacon Salonda.
0: Ez komplex.
1: Faszabanda. Miniszter Dött.
0: Szerintem ezt a Krieg War, és
1: ez
0: hogy...
1: Ez halott miniszter, igen.
0: Hogy Krieg War, és hogy Bacon Salonda, szerintem ez már elhangzott ebben a műsorban.
1: Amúgy én is úgy emlékeztem, hogy ez a Krieg War, ez már volt, de...
0: Lehet, egy másik.
1: De amikor rákerestem, akkor nem találtam ilyen.
0: Lehet, hogy régebben volt, mert csak a 80-valahanyadiktól kezdtük elírni, nem?
1: Lehet.
0: A deep headek azok tudni fogják.
1: Lehet valaki
0: deep headek.
1: De hát bazd meg, 8 évvel már játszottak ezt a számot.
0: És valaki emiatt kiugrik az ablakon.
1: Ezt a faszságot. Ne ugorjatok ki emiatt az ablakon, nem éri meg.
0: Semmi miatt ne ugorjatok ki az ablakon.
1: Aztán hát max azért, mert egy trambulin van a...
0: Igen, max.
1: Az első, vagy meg kaszkadőrök vagytok, és igen, akkor ebből
0: gyakoroltok.
1: Élnek. Akkor dolgozzatok, mert a munkásosztály a mennybe megy.
0: Hát legalábbis ezt ígéri a párt, az egyház, a tulajdonos.
1: Meg a Derkov Boys.
0: Igen.
1: Aztán a Piscimótól szólt a Procuroro című nóta.
0: Procuro?
1: Ez is egy...
0: Mint az az ember a Népszínes TV-n, akinek nem hallgattam meg a...
1: Zaj HC banda.
0: ...mondását.
1: Hallgass meg, ami szexről beszélnek benne. Ez nagyon tanulságos.
0: Sokat lehet benne belőle tanulni?
1: Lehet. Nagyon divers. Amúgy, de... Jobb is, hogy nem álltam meg, mert én nem képviselem azt az utcát, én nem ott lakom.
0: De a Népszínes utcában nem kell ott lakni ahhoz, hogy abban a tévében... Hát... Az a lényeg, hogy ott átjársz, nem? De nem is jársz sokat arra,
1: de hát én mennyit haladok ott át? Azok az arcok azért látszik, hogy beleteszik a kilométert.
0: Bele.
1: Szóval vagy a Kispest TV, vagy a Kripta TV keressen meg engem.
0: New York, Párizs, Népszínes utca.
1: Vagy a Punk TV, vagy egy ilyesmi, de hogy ja, én csak áthaladóban vagyok.
0: Punk TV.
1: Hát ez kb. Az izé, nem? Az a... Milyen road? BR road? Mi az, hogy BR? Aki most mindenkivel interjút csinál.
0: Ja, az az Underground Rail... Aki a Dongattóval csinált interjút, de most meg a Koberával?
1: Hát...
0: Meg a Boris Attilával?
1: Végül is ez is egy izé. Ez kicsit olyan volt, hogy régen beszartam, most meg itt vagyok.
0: De ő az?
1: Igen.
0: Ez érdekes hasonlat volt.
1: Hát mi a Dongatóval csinált interjút, nem tudom, 6-8 éve, 10 éve, és akkor most meg így gyűjtögeti ezeket az ilyen kicsit érdekesebb arcokat.
0: Na jó, de ez alapján be tudtad azonosítani, hogy kiről beszélek, úgyhogy működött.
1: Igen. Hát mindenki is be lehet azonosítani, régen beszartam, most meg itt ülök. Aztán a Psychotic Violence-től szólt a Napalm. Hú! Ez vajon azt jelenti, hogy kit napalmozzunk le?
0: Vagy hogy megijedünk a napalmtól. Napalm!
1: Lehet. Most akkor véget ért a háború, vagy nem ért véget a háború?
0: Melyik?
1: A Hormuci szorosban.
0: Ja, hát én most azt, én nem azt láttam, csak hogy őrjünk megint az a barom, nem?
1: Trumplistészta?
0: Valamit anyázik a barom.
1: De most ebbe így belenyugodtak az emberek, hogy ő bolond? Vagy majd tudjuk, hogy már nem is nevetnek rajta, csak így jó van, akkor ez van. Akkor ez van. Jó, akkor ez lesz. Utána pedig az ausztrál Scapa Flotta szólt a Somewhere című nóta.
0: Ez az Orinoco Flow-nak egy ilyen alternatív változata.
1: Ez már egy kicsit más vibe.
0: Sail away, sail away, sail away.
1: Az enyém.
0: Orinoco Flow, igen.
1: Mi az az Orinoco Flow?
0: Gondolom valami folyó. Tudtad, hogy ennyi egy kastélyban lakik Skóciában egyedül?
1: Igen.
0: Ez király szerintem.
1: De két busz is.
0: Őnek is kastélya van?
1: Aha. Indítatnának háborút. Igen. Különböző kastélyok így zéj.
0: Nyilaszhatnák egymást. De két busz Angliában, nem? Na most erre rákeresek.
1: Hát talán ő is valamilyen arrafelé lehet. Két izé, hegylakó. És az anya sose adott koncertet, hogyha jól tudom.
0: És valami fura, ilyen fura, egyszer hallgattam róla egy podcastet, és abban azt mondták, hogy ilyen volt egy ilyen fura viszonya, hogy egy ideig azt hiszem együtt élt a producerével, meg a producer feleségével. Okay. De hogy nem volt köztük romantikus kapcsolat, de ilyen fura, ilyen trouble voltak.
1: Squatterek? És az utolsó szám pedig a The Flowers volt, és tőlük a Food című nóta. Kajcsi.
0: Az finom.
1: Jó dolog.
0: Honnan valósíts a The Flowers?
1: Angol. Punk, post-punk, női post-punk.
0: Oxfordshire-ben lakik két Angliában. Bush. Igen. A Clifton...
1: És egy panelban vagy egy kastélyban?
0: Egy viktoriánus majorságban.
1: Na, hát az egy kastély.
0: Igen.
1: Innen, ahol mi vagyunk, az egy kastély. Innen, ahol két sarokra kristályt árulnak minden sarkon.
0: Az itt, ezen a sarkon, nem két sarokra. Hát figyelj, így néz ki. Ez a legjobb rádiós műfaj, amikor képeket mutogatom.
1: Az nagyjából egy kastély.
0: Hát, vagy legalább ilyen
1: villa. Ez egy kémény, vagy egy torony?
0: Ez egy torony, szerintem. Hát, nem, kémény. De toronyszerű kémény.
1: Na és ennyi a vára, hogy néz ki?
0: Na, kézzük azt is. És akkor melyik a jobb?
1: És akkor majd ilyen hatalmas ilyen kővető paritjával fognak így egymásnak menni.
0: Ennyi a
1: meg hangágyuk, meg ilyenek.
0: Hát azért az ennyiébb az meg, az sokkal inkább kastély. Hát ez beszarsz, hát ez egy vár, geci. Ez egy rendes vár. Nem?
1: Pedig azt gondolnám, hogy a két busznak mégiscsak több lóvéja van.
0: Hát, miért? Szerintem az ennyi amúgy nagyobb pop hit volt a maximális.
1: Itt hát az ennyi az maximum, nem tudom milyen novemberben, vagy édes novemberben, vagy milyen faszom volt ez a Keanu Reeves film, amiben felszedi őt a beteg gágyi, és akkor egy hónapig döngetheti, aztán mondja, hogy off, mert meg fog halni. Vagy skinhead igazából, és akkor...
0: Hát de, hát nem tudom.
1: Egy hónapos
0: szóval a két busz azért az undergroundabb volt, nem? Világszinten.
1: Nem.
0: Magyarországon szerintem nem ismerték.
1: Mint az enya.
0: Szerintem igen. Na, de erre rákeresünk, amíg a zene megy.
1: Hát, szerintem
0: hogy ki volt a nagyobb commercial success, megmondja majd a Google.
1: De lehet, hogy az enya olyan volt, mint a Zambó Jimmy, hogy az ilyen kicsit ambient, kicsit fura... zenére szakosodott anyukák, azok így felvásároltak az összes kazettát a világon, és akkor abból egy kurvára meggazdagodott, és nem ment a diszkóba, meg nem tudom, bicikliző tinik alatt, de...
0: Én erre tippelek, de mindjárt kiderítjük. Viszont most addig jöjjenek az én zeneim.
1: Jöjjenek.
0: Gyerünk!

0: Sziasztok! Amíg ti ezeket a számokat hallgattátok, én megtudtam,
1: addig én
0: hogy...
1: meg sem is külve vinyogtam a padlón.
0: Nem, de hogy...
1: Megint fasságokat beszélek.
0: De hogy Enya a maga idejében 80 millió albumot adott el világszinten.
1: És annyi ember a földön?
0: Ezzel szemben Kate Bush 25-30
1: Kínában
0: millió...
1: Kínában mindenki vett egy Enya lemezt.
0: ...millió albumot adott el. Ugyanakkor szerint... És még a net worth-e is nagyobb. Az hogy mondják magyarul? Az ilyen összvagyon, vagy az, hogy
1: hát, de amúgy ez nem összvagyon, hanem ilyen érték, le szokták mondani, ilyen piaci érték.
0: Piaci értéknek mondják? De egy embernek lehet piaci értéke?
1: Hát, amit szoktak mostában ilyet. Hát úgy valahogy, azt nem tudom pontosan, hogy milyen számítások alapján, de hogy így, hogyha értékesíteni magát, tehát nem az, hogy mondjuk a fekete piacon adod a szerveidet, hanem hogy nem tudom.
0: 150 millió a net worth-e az Enyának, és 45-46 van a két Bushnak, és azt gondoltam volna, hogy az lesz a nagy...
1: Nem érdemes koncertezni.
0: Az lesz a nagy trükk, hogy a két Bush-t nagyon durván felkap, virálissá vált a Stranger Things miatt. Ezzel szemben, mint kiderült, az Enya is nagyon virális lett a TikTokon egy ponton. Úgyhogy mind a kettejüket megdobta a streaming, úgyhogy Enya továbbra is nyerésre áll. Na figyeljetek, elmondom, hogy milyen zenéket játszottunk, se Enya, se két Bush nem volt, bár mindkettőjüknek tiszta a munkásságát akár lehetett is volna. Az első szám a...
1: Az Enyától volt.
0: Igen. A gráci Stuhlkreistól volt a Zucker, ami gondolom azt jelenti, hogy cukor.
1: Azt.
0: Ez egy...
1: székkrízis?
0: Nem, azt hiszem székkör. Azt hiszem azt jelenti, mert nem Stuhlkreisis, hanem Stuhlkreis. Ez egy gráci banda, akik nem ez a ház és brigád, hanem elvileg egy ilyen másik kör. Egy részük ilyen free technos bulikat, ilyen ingyenes bulikat szervez, ilyen illegális dolgokat, és onnan

0: hallottam róluk, hogy a bécsi Urban Lurk kiadta a kazettájukat, és azt mondta Dominik, hogy nem tetszik az embereknek, és hogy élőben se szerették őket, mert sokat játszanak.
1: De jó,
0: az jogos.
1: Az visszaadta.
0: És hát azt mondta, hogy a Márkó, a lemezboltos Márkó, a Distra Vienna szervezője és a bécsi Steiner lemezbolt tulajdonosa azt mondta, hogy az összes riffet 80-as évekbeli német zenekaroktól lopták. Opa. És így, hát de ember, punk zene, ez, tehát, hogy jó reggelt kívánok, az összes riffet megírták 40 éve, hagyjál már.
1: És neked tetszik, vagy így
0: kínozni
1: akarod a közönségenkkel?
0: Nem, szerintem nagyon szuper, és ez is lesz a disztromba. Úgyhogy akinek tetszett, az majd megveheti esetleg a koncerteken, a Stuhlkreis.
1: Instagram influenceri átváltozni. Hogy,
0: ja, hogy mindig a igen,
1: hogy már nem csak az van. Tehát arról beszélsz, hogy azt játszol, amit meg lehet venni.
0: Ennyi. A második zenekar a New Yorki Mirástól volt a Soul Espento.
1: Ezt már tudtad szedni Soul
0: Espento? Éj, Jambókiné! Igen.
1: Hoppá.
0: Fent van.
1: Este legyen már online, és akkor lekapom.
0: Fasza lemez, megmondom, őszintén még nem is hallgattam teljesen végig, az első felét hallgattam csak meg, és ez az elején van, ilyen Dick Rajcsonosan kezdődik. Nagyon tetszik, meg fogom majd hallgatni rendesen. Az előzőt is csomót hallgattam. Meg is vettem, talán. Azt hiszem, meg is van, igen.
1: Megvetted. Mert
0: előled vettem meg az izomerőszak pogótól, mi?
1: Aztán, amikor én megrendeltem, akkor meg ilyen hajlott sarkulón jött.
0: Na, bazd meg. Sajnálom. Cseréljünk.
1: Mindegy.
0: A harmadik zenekar a már emlegetett bécsi Drucktól volt a Schneller. Tudod, mit kell tudni erről a kazettáról, Viktor?
1: Ja, ez is lesz a disztrót.
0: Már van. De erről már sokat beszéltünk erről a bandáról. Ez az egyetlen ilyen rövidebb szám. Vannak ilyen kurva hosszú számok is rajta. Jó volt nagyon a koncertjük. Néha ilyen kifejezetten, ilyen rendes krajtrok volt, néha meg ilyen gonosz krajtrok. Ilyen,
1: az milyen?
0: Hát, hogy ilyen diszonáns, nem dallamos dolgokat játszottak, de ugyanolyan dark heavy krajtrok. Aztán volt a negyedik szám, az...
2: Ez a Lamecsú hangja.
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Oh. Zajmentes egy készülék.
4: Hátfájás.
3: Aktív életmódot folytatunk.
5: Mosogatógépben is mosható.
3: 1993-ban te voltál az első
6: izomgörcs.
5: Élvezze hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
7: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
8: Semmi sem víz kárba.
9: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
10: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamecsú Rádión?
11: Ön a legfontosabb a világ.
3: Már is benne van.
11: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
12: Ne feledje!
10: Lamecsú.hu/donate

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu per donate oldalon.
2: Lamacsun.
3: Igen!

0: tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

Sziasztok, ez a Faironlines műsor a Lamacsun Rádión. Köszi, hogy hallgattok. Boldog februárt mindenkinek. Ebben az adásban olyan lemezeket fogtok hallani, amik az elmúlt hónapokban kerültek hozzám. Jó hallgatást!

0: La Macsun Rádió.
1: Szereted
2: a
1: kísérletező
2: zenéket?
1: Válogatásokat?
2: Az.
1: Experimentál.
2: Teg.
1: Experimentál.
2: Teg.
1: Alatt.
2: Több.
1: Alatt.
2: Műsort.
1: Alatt.
2: Is.
1: Találsz.
2: Ebben.
1: A.
2: Műfajban.
1: Például.
2: Donát Kacsa.
1: Klub.
2: Kacsa Klub.
1: Paikka.
2: Vagy.
1: Havi.
2: Zaj.
1: Műsoraink.
2: Na, Macsun Rádió.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangtad ki a nyikorgós ajtó.

0: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.

Lamacson Rádió. És ez a Step by Step műsor. Minden második szerdán este 8 és 10 között élőben a stúdióból. Pók büfé, Nagyfuvaros utca. Üdvözlet Katának, Daninak, Endrének és Bettinának. A házigazda Attila S. És a szokásos elektronika, funk, diszkó, aztán house. Úgyhogy maradjatok velünk. Step by step, Lamacson.

Love Machine Radio. És a Step by Step. Kilenc óra múlt, szóval a műsor felénél járunk már, kicsit túlmentünk. Ami most szól, az Hyatt DB, Nightlife, Rhythm Section, kiadó. Wide Wide West EP. De a tracklistát majd úgyis összeírom szokás szerint. A Lamacsuna oldalán a Step by Step műsornál keressétek az Archie és a tracklista. Én pedig megyek tovább egészen 10-ig. Step by Step, Lamacsuna.

És az utolsó zene a mai műsorban. És ez Jacksonville Ecstasy in Starlight Night Code EP. Fonogram Bandcampről vásároltam meg. És ahogy mondtam is, a tracklista majd fenn lesz a Lamacsón oldalán, a Step by Stepnél.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
3: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontaktkukac.lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!

0: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
1: Hol volt? Hol nem volt? Volt a világon egy király. Annak volt egy felesége. Meg három szép szálfia.
2: Felséges királyapám, úgy gondoltuk, szóval...
3: Add ki a részünket!
4: Királyapánk, királyanyánk, szeretnénk megházasodni.

Országom a tiétek is, palotáim tárva várnak. Csak aminek zárja csukva, annak titkát ne feszegessétek.

0: Hely volt a nagy igazság, hetet hét országra szóló hatalmat csaptak. Boldogan éltek, szerelemben, békességes.
1: Az utolsó megecskéket nem hagyta, hogy a kíváncsiság.

0: Tíkat Szöcske Kóla 2016 óta.
1: A Lamacsun Rádiót az Italműhely támogatja.

0: Lahmacun Rádió.
1: Szeretnéd, hogy a Lahmacun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lahmacun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
2: Tere! Mina olen Anne Vittik ja teen saadet Materialism. Kui sulle meeldib, mida Ida Raadio teeb, siis palun hakka annetajaks.

0: International.
1: Na mi van még?
2: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Izland, India, Indonézia, Irán, Irak, Írország, Izrael, Olaszország és Elefántcsontpart nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?